0: A tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASZ ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyaráz a lényeg.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. 167 millió lejt hozott Romániának a TEMU adó. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hivatalosan is elindulhatnak azok a támogatási programok, amelyekre sokan várnak. A kormány ugyanis elfogadta a környezetvédelmi alapkezelő idei költségvetését, így megnyílhat az út a roncsautó program, valamint a napelemes rendszerekhez kapcsolódó energiatárolási pályázatok meghirdetése előtt. A legnagyobb összeget továbbra is a víz és csatornahálózatok bővítésére és korszerűsítésére fordítják, de jelentős pénzek jutnak a roncsautó programra, az energiatárolásra, az erdősítésre és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára is. Újdonságként jelenik meg az a sokak által várt 400 millió lejes program is, amely akkumulátorok és energiatároló rendszerek finanszírozását célozza a termelőfogyasztók számára. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket, ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent, július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. Csaknem 167 millió lej folyt be a román államkasszába az olcsó EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMU adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformokról rendelt termékeket érinti, mint a Temu, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Nagyon megdrágult a kánikula miatt a villanyára. A kora esti órákban fizetünk érte a legtöbbet, amikor nem termelnek a napelemparkok, ellenben a fogyasztás nagy. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Július 1-től a hatóságok már bírságolhatnak is. Történelmi hőség hullám érte el térségünket. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit hallják. Látok. 224 euró a másnap szállítandó villanyára már a hazai nagybani piacon, írja az ekonomika.net. Ez a legnagyobb ár az Európai Unióban. Magyarországon sem sokkal jobb a helyzet, ott csak 1 euróval került kevesebb az elektromos energia. Kánikula idején megnő az áramfogyasztás, ellenben a termelés csökken. Ennek oka az, hogy hőség idején általában gyenge a széljárás, ezért a szélturbinák minimális mennyiségű áramot termelnek. Az atomerőművek is csökkentett kapacitással dolgoznak, mivel emelkedik a hűtővíz hőmérséklete, és a nagy melegben romlik a napelemek hatásfoka is. A mostani hőhullám az egész kontinensen éreztette a hatását, ezért Európa szerte megnőtt a fogyasztás és csökkent a termelés, ami megdobta az árakat. Néhány héten belül megkezdődik a parlagfű pollen szórása, amely minden évben emberek százezreinél okoz allergiás tüneteket. A telek tulajdonosoknak kötelező eltávolítaniuk a növényt. Akik ezt elmulasztják, akár 20 000 lejes bírságot is kaphatnak. A határidő lejártát követően az önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Ez nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet. Ide tartoznak a mezőgazdasági és területi telkek, az építési területek, az utak és vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke. Történelmi hőséghullám érte el térségünket, a meteorológiai szolgálatok vörös riasztást adtak ki a 40-41 Celsius fokot is elérő csúcsértékek miatt. Az extrém meleg nem csupán komfortérzetünket rombolja, hanem komoly biológiai stresszt jelent a szervezetünk számára. Ez ellen rendszeres hidratálással védekezhetünk a leginkább. Fogyasszunk óránként legalább 2-3 deciliter vizet. Kerüljük a cukros, alkoholos és magas koffein tartalmú italokat, mert ezek fokozzák a folyadékvesztést. Pótoljuk az ásványi anyagokat. 11 és 18 óra között maradjunk hűvös, lehetőleg légkondicionált helyiségben. Ha mindenképp szükséges utcára lépni, keressük az árnyékot és viseljünk világos színű, laza, természetes anyagból készült ruházatot.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ott lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az Eurostat szerint Románia az unió legolcsóbb országa, a valóságban mégis nehezebb a megélhetés, mint a kontinens gazdagabbik felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. A bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába méri a statisztikai hivatal 11%-osra a fogyasztói árindex növekedését, az Eurostat legfrissebb adatai szerint Románia továbbra is az Európai Unió legolcsóbb tagállama maradt. Az unió statisztikai hivatal által számított tényleges egyéni fogyasztás mutatója alapján egy olyan áru- és szolgáltatás kosár, amely az EU-ban átlagosan 100 euróba kerül, nálunk mindössze 58,9 euróból kihozható. Az adatok ugyanakkor csalókák, ha a mindennapi megélhetés felől nézzük őket, mivel Európa legdrágább országai egyben a leggazdagabbak is. Románia hiába számít papíron olcsónak a nyugati fogyasztók szemében. Az alacsony hazai jövedelmek és a kétszámjegyű infláció miatt a lakosság számára a mindennapi megélhetés jóval komolyabb anyagi kihívást jelent, mint a kontinens magasabb árszínvonalú, de stabilabb fizetéseket biztosító felén. Holnaptól többet fizethetnek a gázolajért a gépjárművezetők és a fuvarozók, miután lejár az a kormányzati intézkedés, amellyel csökkentették az üzemanyag jövedéki adóját. Az április 1-e és június 30-a közötti időszakra bevezetett adókedvezmény áfával együtt literenként mintegy 36-ban is árcsökkenést eredményezett, a meghosszabbítása azonban bizonytalan. A fuvarozók képviselői arra figyelmeztetnek, hogy újabb döntés hiányában a tankolási költségek azonnal megemelkednek, a hatások pedig láncreakciószerűen gyűrűznek majd be az áru- és személyszállításba, valamint a fogyasztók által fizetett árakba is. Az utóbbi időszak áremelkedései a NASA ajándékok összegén is megmutatkoznak. A meghívottak a lakodalom végén már a korábbi összegek dupláját kénytelenek a borítékba tenni, miközben az ifjú pár szervezési költségei is folyamatosan emelkednek. Becslések szerint a meghívottak személyenként átlagosan 1000 lejt tesznek a borítékba. Ám a bizonytalan gazdasági időszak és az árakhoz képest túl alacsony jövedelmek miatt kiürülhetnek az esküvői termek. Az emberek inkább választják azt a megoldást, hogy küldenek egy kisebb ajándékot vagy egy kevesebb pénzt tartalmazó borítékot, de magán az eseményen nem vesznek részt. A tendencia már a korábbi évekből is látszik. 2024-ben Romániában körülbelül 100 000 házasságkötés történt, ami 30%-os visszaesést jelent a 2018-as adatokhoz képest.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki, mint mindig, most a következő egy órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on, 7-től pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket, elsőként Ray Dalton slágerével, szóljon tehát a Blood Running!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon!

Reggeli plusz a plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz, és amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 07 34 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon, aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit szokás szerint, hogy tegyétek is azt meg. Tehát egy friss nemzetközi felmérés szerint Románia Európa harmadik legstresszesebb országa a kezdő sofőrök számára. A kutatás több szempontot is figyelembe vette, az utak minőségét, a forgalom sűrűségét, a közlekedés biztonsági mutatókat és azt is, hogy mennyire kiszámítható a közlekedési környezet. Érdekelne is, hogy szerintetek ezzel kapcsolatban Várodon, itt nálunk mi a helyzet? Várom akkor a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek

Hello Nagyvára, ez itt a Reggeli Plusz, ahol mint halljátok a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszúsan nyíl szól hozzátok, és persze faggatózik is nálatok. Ma annak kapcsán, hogy szerintetek Várad mennyire stresszes a kezdő sofőrök számára. Na, Nagyváradon a közlekedési viszonyoknak megvannak a maguk sajátosságai, amelyek egyszerre könnyítik és nehezítik is a tanulóvezetők is a friss jogosítvánnyal rendelkezők életét. Ahol Várad kifejezetten jól teljesít, az nem más, mint az infrastruktúra, az elmúlt években lezajlott városi felújítások, az alul és a felüljárók és a modern villamoshálózat sokat javított a forgalom áteresztő képességén. Az utak minősége a legtöbb főútvonalon jó, ami kiszámíthatóbbá teszi az elindulást és a megállást. A rengeteg körforgalom hatékonyan csökkenti a torlódásokat és megakadályozza a súlyos derékszívű ütközéseket. Bár egy kezdőnek a többsávos körforgalom ijesztő lehet, a sebességkorlátozások miatt biztonságosabb a haladás. A helyi forgalomban jelenlévő nagyszámú ingázó és a szűkebb utcák miatt sokszor érezhető türelmetlenség a forgalomban. A rutinosabb sofőrök gyakran letolják a kezdőket, ami növeli a vizsgadrukkot és a bizonytalanságot. A várost elkerülő szakaszokon a kamionok és a gyorshajtók jelenléte rendkívül megterhelő lehet. A sávváltások és a nagy sebesség különbségek komoly stresszforrást jelenthetnek. Na de érdekelne, hogy szerintetek mennyire stresszes Váradon a kezdő sofőröknek közlekedni, továbbra is a legnagyobb slágereket fog.

reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi, valaki ma arra kíváncsi, hogy szerintetek Várad mennyire stresszes a kezdő sofőrök számára, mert a belvárosi szűk utcák és a zsúfolt lakótelepek miatt a parkolás és a szűk helyeken való manőverezés komoly kihívás, ami a tanulóknak állandó feszültséget okoz. A kezdő sofőrök stresszét a helyi autós közösségekben is gyakran tárgyalják. A helyi közlekedési rendőrség rendszeres akciókkal igyekszik kiszűrni a kilévően veszélyes sofőröket, ezzel is próbálva élhetővé tenni a városi környezetet. De érdekelne továbbra is persze a ti véleményetek is. Van kint amúgy a témában egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez akár egy komment formájában is elmondhatjátok, megírhatjátok a véleményetek, én pedig természetesen a továbbiakban szállítom nektek a legnagyobb slágereket, úgyhogy ne legyetek szégyenlősek, én is erre biztat benneteket. Tiesto és Karol G közös slágere is érkezik a

Szép jó reggelt Nagyvárad! Az elmúlt percekben Pinkkel partizhattunk egyet, a következőben pedig majd én fogok olyan infókat mondani, aminek köszönhetően megint csak ugye bulizni támadhat kedvetek. Tekintve, hogy véget ér, úgy néz ki ez az extrém kánikulai idő. Ugye tegnap már megérkezett egy vihar formájában, egy minimális lehűlés. A vihar önmagában azért nem volt egy pozitív dolog, mert természetesen most is károkat hagyott maga után, hogy letört fák főleg, vagy faágak, amelyek a közlekedésben is okoztak fennakadásokat. Hát valami hasonlóra lehet azért számítani a mai nap folyamán is, igaz ez inkább majd a délutáni órákban. Lehet, hogy nem lesz olyan mértékű, mint tegnap, de azért kisebb viharokra, záporokra, zivatarokra most is kell majd számítani. Egyébként önmagában az égbolt is elég változékony lesz. Felhősebb és derűsebb nap időszakok váltogatják majd egymást. A hőmérsékletek tekintetében a hajnaliakra vonatkozóan, a mostaniakra vonatkozóan nem nagyon van különbség. Most is olyan 25 fokot mérhetünk, viszont napi maximumként már csak 33 fok lesz a legtöbb, amit majd mérhetünk. Természetesen enyhe

légmozgás mellett is. Van egy erős hidegfronti hatás is, ami terheli most a szervezetünket, annak köszönhetően, hogy jön most egy lehűlés a következő napokban. Az, hogy mennyire vannak leterhelve az utak jelen pillanatban, azt nem tudom, mert erre vonatkozom, még nem küldtetek infókat, úgyhogy szívesen veszem, ha van valami a megszokottól eltérő történés, amit tapasztaltok. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig adom hozzá most is a legkívánatokat.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Hát én pedig gondoltam, csak szólok, hogy amennyiben a jogosítványokat várjátok vissza, akkor van némi változás, ugyanis a szabályszegés miatt felfüggesztett jogosítványra rendelkező Bihar megyei sofőrök vizsgáztatásának megváltozott a helyszíne azoknak a járművezetőknek, akik a vezetéstől való eltiltás időtartamának csökkentése érdekében kötelesek közlekedési szabályismereti vizsgát tenni. Már nem a Bihar megyei közlekedési rendőrségen kell jelentkezniük a vizsgáztatást, ezentúl a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat végzi a Dunarea utcai székhelyén. A módosítás a közlekedési szabályok alkalmazásáról szóló kormányhatározat változásának következménye, amely szerint a vizsgák lebonyolítása a jogosítványok kiadásáért felelős intézmény hatáskörébe került át. A változás országos szinten lépett életbe, a vizsga továbbra is azoknak a járművezetőknek szól, akik a törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett szeretnék lerövidíteni a vezetéstől való eltiltás időtartamát, illetve akik számára annak teljesítése kötelező. A Bihar megyei hatóságok tájékoztatása szerint a részletes tudnivalókról és a vizsgára történő jelentkezés módjáról a Bihar megyei gépjármű nyilvántartó és jogosítvány kibocsátó közszolgálat ügyfélszolgálatán lehet érdeklődni.

6 óra 48 perc van, jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Na például azzal kapcsolatosan, hogy szerintetek Várad mennyire stresszes a kezdő sofőrök számára. Pap Zsolt azt írja, a tapasztaltabb sofőrök pedig néhány kezdő miatt stresszelik magukat. Aztán Magyar János is írt, nem csak a közlekedésben, hanem úgy általában minden viselkedésben tapasztalható a káosz. Ez a kultúráltságtól, vagy inkább a kultúrálatlanság miatt van. 36 év nem volt elég a mentalitás változásához. Itt jellemző, hogy azoknak van nagy pofája, akik a legfargatlanabbak. A közlekedésben is ők a legveszélyesebbek. Nyugaton is a románok meg a törökök csinálják a legtöbb balesetet. Aztán Dó Magdi is kommentet. Na végre, tökéletes diagnózis kaptunk, de ez úgy általában mindenkire érvényes, nem csak a tanuló sofőrökre. Hogy mi a helyzet Váradon? Az utóbbi években nem volt olyan, hogy ne zártak volna le utcákat, ha nem a lagút készítését, hát vezetékcseréért. Terelés, más közlekedés táblák, cseréje, dugók, na, kell valami még egy stresszmentes helyzethez? Aztán Fekete János is írt, szerintem itt Váradon a közlekedésben sok az agresszív ember. Aztán Talódi Zsuzsa is kommentelt, na, legalább valamiben Románia is előjár a listán. Szerintem a stressz, a sok bizonytalansága nehéz megélhetés okozza. Mindenki türelmetlen rohan a megélhetésért, a mindennapi betövőért, nem csak a sofőrök, hanem mindenki, sajnos. Aztán Csiki Pál is írt, szerintem Nagyváradon elég nyugodtak a közlekedésben, mert megszokták. Ha tegnap arra járt még egy villamos, ma már nem biztos, hogy igen, de pótolják busszal a járatot, ami a kezdő sofőröket illeti, hát dettó nyugodtak. Ez érthető is, ha abból indulunk ki, minél kevesebbet tud valaki, annál stresszmentesebben él. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszhozzásul most is.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelést már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az ég volt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakok során záporokra is kell számítani, igaz arra leginkább csak majd a délutáni órákban. A hőmérséklet is mérsékeltebben alakul, mint tegnap, jelenleg ugyan 24 fok környékén mérhető, de a napi maximum most viszont csak olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás felett, és erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ógorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztes stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Július 1-e szerda van. Boldog névnapot kívánunk Anna Mária és Tihamér nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
2: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Nos, kedves hallgatóink, most egy olyan javaslatról beszélünk, amely különösen a friss jogosítvánnyal rendelkezőket és a szülőket érintheti. Egy új jogszabály tervezet szerint ugyanis a kezdő sofőrök a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat. A kezdeményezés célja a közlekedés biztonság javítása és a súlyos balesetek számának csökkentése. A tervezet nem egyszerűen a lóerők számát nézni, hanem az autó teljesítményét és tömegét együtt venni figyelembe. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kisebb teljesítményű modellek továbbra is vezethetők lennének a kezdők számára, míg több erősebb autó kikerülne a számukra engedélyezett kategóriából.
0: Végül is ez már egy ideje téma, többször felvetődött már, hogy kezdő jogosítványa azért ne üljünk már Ferrari-ba.
1: Így van, meg nagy BMW Jeep-ekbe, igen.
0: Igen, ugyanakkor meg ebben sem lehet általánosítani. Mert hogy vannak tényleg vérbeli sofőrök, akiknek igazából friss jogsival is már olyan, mintha az anyatejjel szívták volna magukba, ugye a vezetési tudást. Azt persze el tudom fogadni, hogy amikor fiatalabb vagy, akkor kicsit hevesebb is vagy, és akkor lehet, hogy nagyobb kedved van ugye dinamikusan közlekedni, és mondjuk egy nagyobb teljesítményű autóval azért, hogy ugye megvan annak a veszélye, hogy elveszíted a kontrollt az autó fölött, de ez mondjuk bárkivel előfordulhat. Tehát, hogy alapvetően a nagy teljesítményű autókkal tényleg az a probléma, hogy ott nem elég csak rutinos sofőrnek lenni, hanem már-már ilyen versenyzői kvalitásokkal is kell rendelkezni. Persze akkor, hogyha te most ki akarod esetleg használni ugye azt a nagy teljesítményt, ami az autóban rejlik, ami, lássuk be, közúton mondjuk kevésbé valósítható meg, vagy szabály szerint ugye kevésbé lenne megvalósítható. Szóval érdekes ez, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként ezt majd hogy fogja fogadni a társadalom, hogy mit fog erre reagálni, de na, ugyanakkor meg én is tudom támogatni, pontosan abból adódóan, hogy egy kezdő sofőr az valóban szerezzen inkább tapasztalatot, és akkor csak utána csapjon a lovak közé úgy igazán.
1: Én abszolút jó kezdeményezésnek gondolom.
0: Láttam a szemedben, hogy néztél rám.
1: Igen, és elsősorban azért, mert ugye a kezdősofőrök 10-ből 9-szer fiatalok. Tehát igen, olyanok, akik 17-18 évesek.
0: Igen.
1: És nem mondom, hogy a tojáshéj a fenekükön van, de majdnem. És ugye megtörténik nagyon sok esetben az, hogy éppen csak, hogy megkapja a jogosítványt, és anyuci, apuci a fenekük alától egy nagy teljesítményű BMW-t.
0: Van ilyen, meg hát van nem? Apucinak is akkor
1: megkapja. Hát vagy igen, vagy kölcsön kapja, stb. És ugye sok esetben a fiatalok egy az, hogy nincs is meg az a vezetési rutin, de valószínűleg az is a gond, hogy figyelmetlenek, és nem egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják a többi közlekedőt annyira biztonságban tudni, hogy ennek fényében megfontoltan vezessenek. Tehát, hogy én ebben is látom a problémát, hogy egy az, hogy nagy teljesítményű, erős az autó, nem vezet jól a kezdősofőr, a másik oldala ez a figyelmetlenség. Tehát, hogy én azt látom, hogy mennek, nem néznek széllyel, tapossák a gázpedált, és sok esetben ebből születnek a súlyos balesetek.
0: Ez kétségtelen egyébként, és hogy alapvetően a hevességnek tudod akkor ezből, ugye a fiatalok hevességének, hogy kevésbé érdekli őket az, hogy bizony körülöttük,
1: hanem mennek,
0: magukkal foglalkoznak.
1: Igen, és akkor az nem érdekli őket, hogy most a másik éppen jó, nyilván lehet az is, hogy szabálytalanul kanyarodnak, vagy stb. Tehát, hogy lehet, hogy a többi résztvevője a közlekedésnek hibázik, és emiatt adódik baleset, de ez azért elenyésző. Tehát, hogy nagyon sokszor az a probléma, hogy a fiatal kezdősofőrök a nagy teljesítményű autóval nem mennek úgy, ahogyan az elvárható lenne.
0: Igen, inkább ez a probléma, de egyébként az minden korosztálynál probléma, hogyha a nagy teljesítményű autóval nem úgy haladnak, hanem sokkal dinamikusabban.
1: Én mindig mondom, ugye, hogy le kellene csökkenteni a sebességhatárokat, tehát, hogy már az autó eleve úgy kéne kijön a gyárból, hogy egy X sebességnél 130-nál többen mondjuk nem mehetnének. Tehát, hogy akkor elejét vehetnénk
0: ennek
1: a dolognak.
0: Hát ez majd az önvezetés megoldja egyébként a jövőben, amikor majd ez már ugye a mindennapjainká válik, hogy már nem fogunk sofőrködni, hanem csak utasok leszünk a saját autónkban is.
1: No, de egyébként a jelenlegi elképzelések szerint például egy átlagos teljesítményű Dacia Logan vagy Duster az továbbra sem jelentene problémát, de a sportosabb vagy erősebb modellek azok ugye már nem lenne vezethető az első két évben. Uh-huh. És a javaslat mögött egyébként az a gondolat áll, a szakemberek így gondolkodtak, hogy a vezetési rutin megszerzéséhez idő kell, és a nagy teljesítményű autó kezelése nagyobb tapasztalatot igényelhet, különösen váratlan forgalmi helyzetekben. No, de egyébként a közvélemény az vitatja ezt a javaslatot, ugyanis Igen. már most élénk vita alakult ki. Vannak, akik szerint ez növelné a közlekedés biztonságát, mások viszont azt gondolják, hogy a felelős vezetés az nem az autó teljesítményétől, hanem a sofőr hozzáállásától függ. Hát mindkét oldalnak valahol igaza van, de Igen. az biztos, hogyha a saját gyerekeinket, a fiatal gyerekeinket ezzel meg tudjuk védeni attól, hogy gondjuk legyen akár nekik, akár másnak a közlekedésben, szerintem az mindenképpen egy jó dolog.
0: Abszolút, egyetértek, de kíváncsi lennék egyébként arra is, hogy a hallgatóknak mi a véleménye a témában, úgyhogy várjuk akkor a hozzászólásaitokat, cserébe pedig szállítjuk a

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei.

0: lépéseire tervezett emelés már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julian Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon európai uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Változékony lesz ma az ég volt Nagyvárad és környéke felett, és a borult időszakok során záporokra is kell számítani, igaz arra leginkább csak majd a délutáni órákban. A hőmérséklet is mérsékeltebben alakul, mint tegnap, jelenleg ugyan 24 fok környékén mérhető, de a napi maximum most viszont csak olyan 33 fok körül alakul, majd enyhe légmozgás mellett is erős hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágos-Olda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felé és a Kolozsvár felől érkező forgalom egyaránt egy-egy sávon haladhat ott a felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át.
1: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
2: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
3: Például mindjárt arról is beszélünk, hogy Románia Európa egyik legstresszesebb országa a kezdősofőrök számára. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz. A plusz.

0: Jó reggelt Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Nos, kedves hallgatóink, aki nemrég szerezte meg a jogosítványát, valószínűleg nem lepődik meg a következő hír hallatán. Egy friss nemzetközi felmérés szerint ugyanis Románia Európa harmadik legstresszesebb országa a kezdő sofőrök számára. A kutatás több szempontot is figyelembe vett: az utak minőségét, a forgalom sűrűségét, a közlekedés biztonsági mutatókat, és azt is, hogy mennyire kiszámítható a közlekedési környezet. A rangsort Lengyelország vezeti, a második helyen Csehország végzett, Románia pedig a képzeletbeli dobogó harmadik fokára került. A lista első öt helyezettje között Görögország és Bulgária is szerepel. A szakértők szerint nálunk az egyik legnagyobb kihívást az utak állapota jelenti. Sok helyen nem csak a forgalomra kell figyelni, hanem az útburkolat hibáira is, ami különösen a rutintalan autóvezetők számára már okozhat nehézséget.
0: És akkor mit mondjanak a magyarok?
1: Na, pont de... ez jutott eszembe nekem is. Komolyan mondom, hogy csodálom, hogy Magyarország nincs ebben az ötös első helyezett listában.
0: Ja, igen. Tehát, hogy ott elfogadták azt, hogy ilyen vacakunk az utak.
1: Mondjuk ott jobban betartják a sebességhatárokat. Ja, abszolút, lehet, hogy abszolút. Itt nálunk azért stresszesek, mert hogy nem tudnak olyan tempóban haladni, ahogyan szeretnének.
0: Igen. De vannak azért nyilván olyanok, ugye, épp a nagy teljesítményi autókról beszéltünk közelőbb, akiket ez meg, hát ez nem nagyon stressz. Ők inkább más miatt izgatottak, amikor a volán mögé ülnek, vagy más típusú izgalomban van részük. Viszont azon meglepődtem, hogy Lengyelország vezeti ezt a rangsort, ugye, meg ott vannak még a csehek, és csak utána vagyunk mi, és mögöttünk vannak a görögök, meg a bulgárok.
1: Igen.
0: Hát ugye azt gondolnád, hogy ott a vezetési kultúra az azért, ahogyan én tapasztaltam, meg ahogyan tudom, ugye a cseh meg a lengyelhez képest azért a román az jobban hasonlít esetleg a görögöz meg a bulgáriaihoz. Tehát, hogy sokkal dinamikusabban vezetnek, ugye ezekben az országokban. Kevésbé szabálykövetők, mint mondjuk Magyarországon, és mondjuk a csehek, meg a lengyelek, inkább az a szabálykövető kategória. Bár lehet, hogy pont amilyen stresszelnek akkora a friss jogosítvánnyal rendelkező sofőrök, hogy ugye...
1: Hogy nehogy, be kell tartani a szabályokat.
0: Igen, hogy nehogy véletlenül valami hibát
1: védsen. Hát igen, lehet, vagy, könnyen lehet.
0: Aha.
1: Könnyen lehet, hogy ez is benne van. Én egyébként még Szerbiáról is azt gondoltam, hogy ott is stresszesek, mert hogy ott is borzasztó problémás a vezetés egyébként, tehát hogy így, nem tudom, kicsit ilyen éhezők viadala jellegű.
0: Abszolút, igen.
1: No, de egyébként további stresszforrásnak számít ugye az utak minősége mellett a hirtelen változó sebességkorlátozásoknak a léte is, hiszen bizonyára mindannyian találkoztunk már olyan útszakasszal, ahol néhány száz méteren belül többször is változik a megengedett sebesség, ami ugye könnyen bizonytalanná teheti a kevésbé tapasztalt sofőröket.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez is egy másik olyan szempont, ami miatt stresszelnek. Mondjuk az most így eszembe jutott, hogy ki az, aki betartja ezt így folyamatosan, hogy pár száz méterenként változik ugye a sebességkorlátozás, tehát hogy az, hogy mennyi a megengedett sebesség, tehát hogy mondjuk valahol 30-al lehet menni, utána meg 20-szal, hogy akkor valaki lecsökkentének 20-ra hirtelen, meg utána megint vissza, meg megint.
0: Hát, hogyha a kezdő sofőr vagy, akkor nyilván még talán a szabályok azok jobban ott vannak.
1: Még talán betartják.
0: Igen. Azoknak a betartása, de hát vannak, már ugye az újabb autóban csipog. Tehát, hogy ott azért nyilván maga ez a... Jó, ki lehet kapcsolni nyilván, én úgy kezdem amúgy.
1: Hogy kikapcsolod.
0: Tök őszintén, hogy rögtön némítom, mert zavaró. De ettől függetlenül vizuálisan ott van a figyelmeztetés. Tehát, hogy azt látom, hogyha véletlenül jobban oda lépek neki, mint ahogy az megengedett lenne, de ez nagyon ritkán szokott előfordulni. Ugyanakkor meg tényleg vannak olyan szituációk, amikor hirtelen megváltozik. De itt, amit én tapasztalok, hogy például ugye a gyalog átkelők közelében, ott ugye a 30-asra vált.
1: Igen.
0: Ott azt senki nem szokta betartani. Szerintem azt a kezdők sem szokták betartani, hogy lelassítsanak.
1: Szerintem
0: nagyon ritka
1: sem.
0: Az, amikor mondjuk egy elkerülőn például ott van egy 30-as tábla, hát ott az úgy, hogy még van jelzőlámpa is.
1: Hát úgy biztos nem tartják be, ott nem, még jelzőlámpa
0: nem
1: is van.
0: Igazán.
1: A kutatás készítői ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy Romániában a sebesség ellenőrzések lehetőségével is folyamatosan számolni kell, ami ugyan a közlekedés biztonságot szolgálja, de a kezdő vezetők számára plusz feszültséget jelenthet.
0: Aha, mert hogy bemérik őket?
1: Hát igen, hát de mondjuk ez máshol is van, tehát hogy ez azért ez ilyen általános, hát Magyarországon is lépten nyomon ilyen háromlábú
0: Ja, kis... ne is mondd meg, csomó doboz meg, hát igen. Tudod, amik így fotóznak, és ott tényleg az van, hogy...
1: Szerintem ugye... amúgy azokban nincsen semmi. Csak kitették a doboz megfélemlítés céljából.
0: Vannak egyébként ilyenek is. Amúgy,
1: hogy nincs benne semmi?
0: Igen, de azért az esetek nagy többségében van benne kamera. Szóval érdemes
1: vigyázni. De ha nincs, nem érdemes akkor is. Igen, mert ha nincs, akkor is lelassítasz, mert félsz a büntetéstől.
0: Hogyne.
1: De tehát, hogy mindenképpen ami... nyerő találmány.
0: Igen, egyébként igen. Pont mosolyogtam a minap jöttem Újfaluból vissza, Váradra, és akkor Mezőpeterden van kiállítva ott a település közepén egy ilyen papírrendőr, aha, a kezébe egy ilyen pisztolyradarra, de az
1: ez totál ilyen valósnak tűnik, hát, hogyha távolról nézed?
0: Attól azért szerintem messze áll, ráadásul kicsit távolabbról még észre sem veszed, amikor közelebb vagy, akkor meg már látod, hogy ez egy papírmasé, tehát hogy nekem olyan vicces amúgy, hogy az egyébként lehet, hogy valami poén lenne, hogy oda kitették ezt a rendőrt, mert nem tartom elképzelhetőnek, hogy ott valóban az volt a cél, hogy lassítsanak a forgalmat, akkor miért nem tesznek ki fekvőrendőröket, hogyha annyira lassítani akarják ott a településen belül a forgalmat.
1: Ez volt a költséghatékonyabb megoldás.
0: Vagy egy ilyen dobozt például.
1: Egy üres dobozt.
0: Mert hogy azzal azért hatékonyabban lehet visszafogni a gyorshajtókat. Hát érdekelne egyébként bennünket az is, hogy ti mennyire emlékeztek vissza például arra, hogy milyen volt, amikor még friss jogosítványotok volt, mennyire voltatok stresszesek, mi továbbra is adjuk lazításként nektek a legnagyobb slágereket.
2: Induljon pozitívan a nagyváradi

0: Hát ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától. Este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok!
0: És jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
2: Szupe. FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokkal ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelés már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon európai uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
2: Plusz FM. Időjárás jelentés.
6: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. A délelőtti órákban 34-35 Celsius fokot mérhetünk. Délután pedig és este ismét megerősödhet a szél, újabb zivatarok várhatók, amelyek helyenként hevesek is lehetnek. Csütörtöktől már érezhető lehűlés érkezik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-29 fok körül alakul.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvadó utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 1-e szerda, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk a délelőtti pluszban. Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel, úgyhogy mindenki érdemes lesz velem tartani. Most pedig hozom is nektek a Lil Nas X dalát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csoda, szép napotok!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Pluszosok sok az észak-erdélyi autópálya Biszra-tere, Bes és Bihar közötti 3C 2-es jelzésű szakaszán a kivitelezés a terveknek megfelelő ütemben halad. A munkálatok több mint felével elkészültek. A több mint 28 kilométeres útszakaszon jelenleg mintegy 600 munkás dolgozik, több mint 400 munkagéppel. A munkálatok során eddig mintegy 10 kilométeren terítették le a stabilizáló alapréteget, a 18 tervezett híd közül pedig 16 esetében már elkészültek a tartó pillérek. Emellett az autópálya nyomvonalának egy 2,5 kilométeres szakaszán már az első aszfaltréteg is a helyére került. A beruházás részeként a 19 E-jelű országút elterelésén is dolgoznak. Itt az 5,5 kilométerből 4 kilométeren már elkészült az első aszfalt. Július 15-től pedig várhatóan még intenzívebben dolgoznak.

családiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyi Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal, a krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: Csakri dalával fél időhöz érkeztünk itt a 89,6-on a szerda délelőtti plusz első órájában. Nagyváradi a környékbeliek. Egy rövid reklámot követően érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Érdemes lesz velünk tartani. Én pedig a hírek után jövök időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
5: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon
8: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
1: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az Economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen. Nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a Hormuzi szorost. A világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolaj származékokból.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. A délelőtti órákban 34-35 Celsius fokot mérhetünk. Délután pedig és este ismét megerősödhet a szél, újabb zivatarok várhatók, amelyek helyenként hevesek is lehetnek. Csütörtöktől már érezhető lehűlés érkezik, a legmagasabb

0: tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Alex Horan a legújabb slágere érkezik a szerda délelőtti Plusz folytatásában. Jó tatyú rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz, ez a Plusz

a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Szombat reggel megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályét, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de halasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályét a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyitották tehát szombat reggel a forgalom előtt a hegyközpályét a bihari körgyűrűvel összekötő új utat, amely közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között.

0: a nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek, magyar kedvencek. Itt a Plusz FM-en.

Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat is megkapjátok. A kánikula miatt pluszosok a Bihar megyei tanács ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetett be a kezelésében lévő megyei utakon. Ennek értelmében tegnap június 30-án kedden és ma július 1-én szerdán 10 és 20 óra között ezeken az utakon nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál súlyosabb gépjárművek. A jelzett időintervallumon kívül, illetve a többi gépjármű kategória esetében a közlekedés a szokott módon zajlik. Erre az intézkedésre azért van szükség, mert az extrém hőmérséklet miatt megolvadhat az útburkolat, illetve veszélyessé válhat a közlekedés, tudott a közleményében a megyei önkormányzat. Vigyázzatok magatokra, további jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek!

0: buszosok, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, bátran hívjatok 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. Déli 12 óráig engem elértek. Most pedig átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Zárjuk a szerda délelőtti plusz első óráját hamarosan 9 óra. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos tesz minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaikarbenta.ro oldalra. Hyundai Carben Tamás. Autók, szakértelem, bizalom.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásban a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a Bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az Economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen. Nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a hormuzi szorost. A világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolajszármazékokból.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. A délelőtti órákban 34-35 Celsius fokot mérhetünk. Délután pedig és este ismét megerősödhet a szél, újabb zivatarok várhatók, amelyek helyenként hevesek is lehetnek. Csütörtöktől már érezhető lehűlés érkezik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-29 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Le van zárva a Ritók Zsigmond, tehát a Georgianescu utcának a Boroganuli és a Staroveszki, azaz a Magyarú sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan. Balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És már folytatjuk is a szerda délelőtöt. Hello, Nagyváradi, a környékbeliek 2026. július 1-e. Az Anna Máriákat és a Tihamíreket köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen benneteket nagyon sokáig, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek. Én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel érkezem hozzátok. Sőt, itt az óra második felében Acél Dórával és Bíró Orsolyával beszélgettünk majd arról, hogy a Grund School idén is megszervezte a Permakul nyári iskoláját. Nagyon fontos dolgok hangzanak majd itt el, oktatásról, környezetről, gyerekekről, permakultúráról. Mindenképp érdemes lesz velünk tartani és követni a lányok gondolatait. Maradjatok tehát velünk, most viszont zenélünk tovább. Nyújtatjú rádiózást, vigyázzatok magatokra!
3: Slágerek, magyar kedvencek,

magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. A nyári szünetben is gondoskodnak pluszosok az óvodáskorú gyerekek felügyeletéről Bihar megyében. A Bihar megyei tanfelügyelőség közzétette azoknak az óvodáknak a listáját, amelyek a vakáció idején is fogadják a gyerekeket, ezzel is segítve a dolgozó szülőket. Az intézmények júniusban, júliusban és augusztusban váltott rendszerben működnek, vagyis egymást váltva tartanak nyitva. A gyerekeket ez idő alatt is játékos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A nyári ügyeletet Nagyváradon és Bihar megye több településén is megszervezték. A szülőknek a jelentkezést közvetlenül a választott óvodánál kell intézniük, ahol a szükséges iratokról és az étkezési hozzájárulás összegéről is tájékoztatást kapnak. A tanfelügyelőség arra kéri a családokat, hogy még a beiratkozás előtt érdeklődjenek az adott intézménynél a pontos nyitvatartási időszakról, hiszen az óvodák eltérő időpontokban biztosítanak nyári ügyelet.

Csak újabb tömbház építését hagyta jóvá a nagyváradi helyi tanács a vár dél-keleti sánca mellett, a Sánc és a Bátori utcák kereszteződésében. A beruházás előtt a területen álló épületeket lepontják. A tanácsülésen ugyanakkor felmerült egy fontos kérdés is. A jelenlegi városrendezési szabályok ezen a területen legfeljebb két emeletes épületeket engednének, a most elfogadott terv viszont egy négy emeletes társasházra szól. A város főépítésze azzal indokolta ezt, hogy egy korábbi, a Kulturális Minisztérium által is jóváhagyott városrendezési terv alapján már engedélyeztek hasonló beépítést a Vársánc közelében, ezért ezt vették alapul most is. A főépítész hozzátette, készül egy új, a vár környékére vonatkozó egységes szabályozási terv, amely rendezni a hasonló beruházások feltételeit. A helyi tanács végül három tartózkodás mellett fogadta el a határozatot. Újabb tömbház építését hagyták jóvá, tehát a vár dél-keleti sánca mellett, a Sánc és a Bátori utcák kereszteződésében.

0: 9 óra múlt 26 perccel jó reggelt, Nagyváradi a környékbeliek a szerda délelőtti plusz második órájában fél időhöz érkeztünk. Ez azt jelenti, hogy jönnek a hírek, Ábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, fogadjátok nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök. Időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. És egy beszélgetést is hallhattok majd az óra második felében Bíró Solyával és Acél Dórával a Grund School idei permakult nyári iskolájáról beszélgetünk majd. Érdemes lesz velünk tartani.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a Bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiség

0: az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Le van zárva a Rító Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli és a Staroveszki, azaz a Mágérú Sugárú közötti szakasza. Ide csak a környéken lakók hajthatnak be. És azt is jó, ha tudjátok, hogy július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáróépítési munkálatai miatt. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Teddy Swims idei slágerével folytatjuk a szerda délelőtöt. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a...

0: Nagyváradiak, környékbeliek, a Grunszkul égisze alatt immár negyedik éve startol el a Permakul nyári iskola Nagyváradon, amely gyakorlatias élményalapú tanulást biztosít a gyermekek számára. Hogy hogyan is zajlik egy ilyen tábor és mi a célja, arról Acél Dórával is, Bíró Alsójával beszélgetek most. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Szia, szia, sziasztok!
0: Lányok, akkor először is meséljetek nekünk arról, hogy mi ez a Permakul nyári iskola, és talán arról is ejtsünk szót, hogy mi a Grunszkul, mi az ő célja.
1: Hát mennyi időd van?
0: Van egy kis időnk.
1: A Permakul az az elnevezése ennek a nyári iskolának, sőt az egész projektnek, amelyet a Grunszkul már negyedik éve nagy sikerrel visz véghez, és hát ahogy a nevéből is lehet hallani, a permakultúrát igyekszik terjeszteni az emberek tudatában, és a gyerekek természetben való tanulásának az alapjául használjuk igazából a permakultúrás gazdálkodási elveket, csak mi itt játszva gazdálkodunk, és kisebb területen persze.
0: Erre a permakultúrára még vissza szeretnék térni, magára erre a szóra, hogy mit akar, de először is mondjuk el, hogy mi a Grunszkul, tehát már negyedik éve szervezi ezt a tábort, és én már egy pár évet ti működtök.
2: 2019-ben jöttünk létre egyesületként. A célja, ami létrehozta az egyesületet, az az volt, hogy teremtsünk egy olyan közeget, ahol az oktatásban nem oktatók és tanulók vannak, hanem gyakorlatilag egy ilyen fúzionáló folyamat, hogy az oktató az lehet egy tanuló is, és hogy a tanuló az lehet oktató is adott helyzetben. Célunk az, hogy nonformális módszerekkel nyúljunk a tanuláshoz és a tanulási élményekhez. Épp ezért mindig fontos volt számunkra az, hogy az iskolában is megtörténjen, de hogy az iskolai oktatást támogassuk a nonformális lábbal, és nagy-nagy-nagy központi fókuszunk az a természeti oktatás, hogy a természetben a történő folyamatokat is nézzük, és azokból tanuljunk.
0: Ez a gyakorlatban hogy néz ki?
2: Gyakorlatban úgy néz ki, hogy mi nappali táborokkal kezdtük az aktivitásainkat, főleg gyerekeknek, 0-4 osztályos gyerekeknek, és aztán így elkezdtünk nőni együtt ezekkel a gyerekekkel, illetve rájöttünk arra is, hogy az, hogy a gyerekeket oktatjuk, az még így nem elég, mert hogy a szemléletváltás az nem csak a gyerekekben kell, hogy megtörténjen, hanem picit holisztikusabban kezdtük el nézni, úgyhogy pedagógus képzéseink is vannak, és szülőklubjaink is vannak, amikben gyakorlatilag olyan témákat járunk körül, ami nem feltétlenül így tantermi oktatásról szól, de akár arról is, hanem inkább a problémás helyzetekről, inkább egy-egy olyan témát veszünk elő, ami így foglalkoztat minket, bennünket, akár felnőtteket, akár gyerekeket is, hogy nézzük meg, hogy hogyan lehet megenni ezt a nagy elefántot.
0: Ezáltal a csodálatos dolog által elindult a Permakul nyári iskola, ami most július 22-én indult, és július 17-ig tart ez a nyári táborotok, ahol 6 és 13 éves gyerekeket vártok nagy szeretettel. Van-e még esély arra, hogy jelentkezzenek erre a táborra?
1: Igen, nagyon megható, megérint, hogy nagyon sok ilyen üzenetet kapunk mai napig, de mivel ugye 4 heti tábornak az előkészítése azért igényel némi logisztikát, a jelentkezéseket már ugye lezártuk, és hát jövőre találkozunk, jövőre.
0: Hát akkor ezzel a szívvel meséljünk arról, hogy mi is ez a Permakul nyári tábor, és bízunk abban, hogy akkor jövőre, még aki nem sikerült most jelentkezzen, még jövőre lecsap egy helyre. Meséljetek nekem, hogy zajlik egy ilyen nyári tábor, és hogy tudtok egy ilyen nyári tábort megszervezni itt Nagyváradon?
2: Egy kicsit kilépnék ebből a kontextusból, válaszolok a kérdésedre, de azért lépek ki belőle, mert hogy nagyon fontos, hogy amit az előbb is mondtam, hogy a természeti oktatás az mennyire fontos. Épp ezért a Grund egy közösségi kertet kezdett el működtetni, és a közösségi kert, mint olyan, az minden helységhez, vagy minden kerttől változik, hogy hogyan működik. A miénk, az nem a miénk, és ez benne a nagyon szép. Egy családtól kaptuk meg a kertet használatra, és a családdal közösen tartjuk fent ezt a kertet, ami azt jelenti, hogy évközben vannak kerttagok, itt főleg a 60-65 pluszos korosztály jön és kertészkedik, de hiszünk a több generációs életben, úgyhogy nem akartuk csak az idősek számára elérhetővé tenni ezt a kertet, hanem fontos az, hogy a gyerekek is tanuljanak, nem csak a növényektől, hanem más generációkból is, és ugyanúgy mi is, a középkorosztály is tanulunk, fentről is, meg lentről is, innen-onnan. Amiért akartam még egy kicsit a kontextusból kilépni, hogy nagyon fontos, hogy ez a nyári iskola és az egész koncepciója az azért tudott szépen kiforni, mert hogy egy fő támogató van mögöttünk. Egy pályázati kiírást láttunk meg szerintem 5 évvel ezelőtt, és ami így rá volt írva szerintem, hogy ez nektek szól, és ez csak nektek.
1: Címkézve,
2: igen. Ez a Monrománia és a Polgártárs Alapítvány, akiknek ugyanúgy fontos, hogy a városi környezetben is megjelenjen a zöld, és a zölddel való gondolkodás, és a környezeti nevelés, és a permakultúra alappilléreire bazírozva. Úgyhogy mi ott megírtuk a pályázatot, és hogy onnantól kezdve minden évben támogatottak vagyunk. A tavalyi év nyertes projektje a miénk, úgy nyertes, hogy külön díjat kaptunk arra, hogy ezt így jól csináljuk. És azt gondolom, hogy ez még így nem elég, hogy a fő támogatótól megkapjuk ezt a címkét, hanem pont a résztvevőktől érkező visszajelzések számunkra a legfontosabbak, hogy a gyerekek akarnak jönni. Amikor áprilisban meghirdetjük ezeket ezt a nyári iskolát, meg ezt a 4 hetet, akkor nagyon-nagyon rövid idő alatt telik be a hely, és aki tényleg nem gondolkozik időben, annak sajnos nem marad. És nem azért, mert mi nem akarunk helyet biztosítani, hanem azért, mert ez egy kert, és a logisztikai szervezés az nagy fejfájást okoz nekünk, mert hogy kinti vécét használunk, komposzt vécét, a kézmosó lehetőségek pedig a helyi kútból van megoldva, tehát nem városi víz, és az ivóvizet ezt nekünk be kell szállítani, tehát hogy minden olyasmire kell gondoljunk, amiről azt gondoljuk, hogy egy tömbházlakásba vagy egy kertesházba azok adottak. Hát itt nem adottak, tehát hogy itt meg kell azért külön gondolkodjunk, meg külön szenvedjünk, hogy ez adott legyen, vagy úgy legyen adott, hogy elérhető legyen.
0: És mindenképp nevezzük nevén azt a kertet, ez Péter bácsi kertje itt Nagyváradon.
1: Igen, így van.
0: Hogyan képzeljünk el egy ilyen tábort, amire jövőre, mert áprilisban jelentkezni kell?
1: Hát ezek a tábori, mondjuk, hogy meséljem el egy napunkat. A reggel találkozunk a gyerekekkel, hozzák őket a szülők, már kinn a Péter bácsi közösségi kertben, a szervezők átveszik őket, van mindig egy napindító kör, ahol megnézzük, hogy mi a vérmérséklete, hőmérséklete a gyerekeknek arra a napra, és így finom hangoljuk magunkat, meg a gyerekeket is. 10 plusz szervezővel dolgozunk idén, mert nagyon nagy létszámaink vannak minden héten a táborban, és utána a gyerekek kisebb vegyes csoportokra osztva foglalkoznak a talajjal, a vízzel, a napfénnyel, a növénytársításokkal, tehát mind olyan tematikus műhelyeken vesznek részt, összesen 3 vagy még több ilyen műhelyen minden tábori napon, ami a permakultúrának az alapelemeire, szabályaira, tudnivalóira alapul.
0: Egy néhány dolgot, hogy mik ezek a szabályok.
1: Ugye, alapvetően a kiindulási pont az, hogy nem úgy képzeljük el, mint mondjuk az ilyen úgymond nagy agrárgazdálkodás, hogy van a természet, és akkor én használom. Tehát, hogy a természet ez egy kör, aminek én a tetején állok, ez nem így van, ez úgy van, hogy van a kör, ami a természet, és ennek mi is szerves részei vagyunk, és azt próbáljuk minden egyes ilyen kis műhely munkán, beszélgetésben kihangsúlyozni a gyerekeknek, hogy ennek ők is szerves részei, ahova lépnek, ahova nyúlnak, ahova borítják a vizet, az számít, ahonnan elveszik a vizet, az is számít, ahol árnyék van, az azért fontos, hogy ahova süt a nap többet, és amilyen növények ott laknak, annak is célja van. Egy követ sem teszünk levéletlenül valahová, vagy egy faágat, mert mindennek szerepe van, és minden mindennel összeköttetésben van. És a kertben történő tematikus, kifejezetten permakultúrás műhelyek után a gyerekeket levisszük az irodába, főleg hőségokból is, de egyébként is ott pedig egy ilyen kicsit kötetlenebb, de szintén nagyon aktív foglalkozás történik, ahol szintén műhelyekbe mennek a gyerekek, de ezt már egy kicsit szabadabban választhatják. Itt az a fontossága, vagy azt emelném ki ezekben a kis morzsa programokban, ahogy mi hívjuk őket, hogy ezeket a programokat már azok a gyerekek tartják, akiket egy külön inasképző héten erre így rávezettünk, kiképeztünk, hogy ilyen nagyon csúnya szót használjak, vagy ilyen komoly szót. Hát vannak azok a gyerekek, akik mondjuk az első táboruk óta a grundban vannak, ismerik már a gondolkodásmódot, a gondoskodásmódot is, igen, azt, hogy hogyan épül fel egy tevékenység, és már eljutottak úgymond arra a szintre, hogy egy saját kezdeményezést végig tudnak vinni egy kisebb vagy nagyobb csoport gyerekkel. Ővik az első hét a 4 hetes sorozatból, és onnantól minden héten a délutánokon inasok foglalkoztatják a gyerekeket lenne a mi székhelyünkön, ami nagyon közel van a közösségi kerthez, vagy a mellettünk található nagyon szerencsés Bunyitai ligetben.
0: Egy olyan csodálatos dolgot képvisel ez a Grund School és maga a Permacool nyári iskola, ami a mai világunk egyik legfontosabb tényező, hogy a környezetet nem kihasználjuk, hanem kölcsönösen adunk és kapunk tőle. Úgyhogy Nagyváradi, a környékbeliek, ha jövőre szeretnétek, hogy a gyerkőcötök csatlakozzon ehhez a szuper programhoz, akkor már áprilisban gondoskodjatok arról, hogy legyen helye. Nektek, lányok, pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ide jöttetek, és elmondtátok nekünk, hogy mi is ez a permakultúra. Sok sikert kívánok a táborhoz, azért még július 17-ig tart. Acél Dórával és Bíró Orsolyával beszélgettünk.

0: Az utánmérés a Ciao Adios, Hello Hello Pluszosok, zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. Érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, előtte viszont jóha tudjátok. Ha van kérdésetek, információtok, én állok rendelkezésetekre déli 12 óráig. 0359 17 22 22, ezen a számon hívhattok, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Ha pedig lemaradtatok volna a Bíró Orsolyával és az Acél Dórával készült beszélgetésünkről, akkor ezt vissza tudjátok majd hallgatni a plusfm.ro weboldalunkon. A következő órát pedig Rosalindalával indítjuk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a vizketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelés már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések nem befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. A délelőtti órákban 34-35 Celsius fokot mérhetünk. Délután pedig és este ismét megerősödhet a szél, újabb zivatarok várhatók, amelyek helyenként hevesek is lehetnek. Csütörtöktől már érezhető lehűlés érkezik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-29 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hogy telik a szerda délelőtt? Nagyváradi a környékbeliek, 2026. július 1-e, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A délelőtti plusz harmadik órájában. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek. Állok rendelkezésetekre, ha bármilyen kérdésetek, információtok van, bátran hívjatok, írjatok üzenetet. A következőkben szótejtünk arról, hogy változott a 15-ös buszmenetrendje Nagyváradon, de arról is szótejtünk, hogy jól halad a nagyváradi Ján Szlávics általános iskola felújítása. Maradjatok velem a részletekért, most pedig zenélünk. Tovább érkezik Rosalyn és a Snap című dala.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

halott pluszosok a Nagyváradi Ioan Szlavics általános iskola felújítása. Az energiahatékonysági korszerűsítés már mintegy 80%-os készültségnél tart. A Kolozsvári úton található két iskolaépület felújítása az országos helyreállítási és ellenálló képességi terv támogatásával valósul meg, és a tervek szerint augusztus végére teljesen elkészül. A kivitelező már befejezte a munkálatok jelentős részét. Új tetőt kapott az iskola, napelemeket szereltek fel, korszerűsítették az elektromos és vízhálózatot, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épületek hőszigetelést és új homlokzatot kaptak, a környezetükben pedig új járdákat alakítottak ki. A felújítás részeként akadálymentesítették is az intézményt, rámpa épült, hogy a mozgáskorlátozottak is könnyebben használhassák az iskola épületeit. Jól halad tehát a Nagyváradi Ioan Szlavics általános iskola felújítása, pluszosok. Augusztus végére pedig a tervek szerint be is fejeződik.

Változott a 15-ös busz menetrendje pluszosok Nagyváradon. A Váradhegy alja felé közlekedő járat hétfőtől több megállóval és sűrűbb közlekedéssel várja az utasokat. A Nagyváradi helyi közlekedési vállalat, tehát az OTLE egy új megállót is beiktatott a Váradhegy alja felől a Nagypiac irányába közlekedő buszok útvonalán. A sztorú ez kitált a Megírú út 22 számnál. Emellett a vakáció idején érvényes munkanapi menetrend is bővült. Hétfőtől a Nagypiaci megállóból délután 3:30 is indul busz Váradhegy alja felé, amely 15 óra 55 perckor fordul vissza a végállomásról. A részletes menetrend az OTLE mobil alkalmazásában, a vállalat honlapján és a busz megállókban is elérhető. Változott tehát a 15-ös busz menetrendje Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Ez és Young Fly közöse, na az Uma Mahelu Hello pluszosok, fél időhöz érkeztünk a szerda délelőtti plusz harmadik órájában. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ru-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek, ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta

Hello, pluszosok! A szaknak megfelelő kötelező tantárgy matematika vagy történelem írásbeli vizsgával folytatódik ma szerdán az érettségi. A vizsgát kedden kellett volna megtartani, de az Oktatási Minisztérium egy rendelettel szerdára, tehát mára halasztotta a meteorológusok által kedre kiadott vörös jelzésű hőségriasztás miatt. A minisztérium közleménye szerint a döntésnél elsősorban a diákok, a tanárok és a vizsga megszervezésében résztvevő személyzet egészségének védelmét, valamint a megfelelőbb vizsga körülmények biztosítását vették figyelembe. Az összes többi vizsga időpontja változatlan marad, hogy a változtatás ne zavarja meg az érettségi lebonyolítását és a diákok terveit. Holnap, július 2-án csütörtökön a választott tantárgyból vizsgáznak az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását. Az érettségi vizsga első eredményeit július 7-én délig teszik közzé. A vizsgázók még aznap 14 és 18 óra között, illetve július 8-án és 9-én megtekinthetik a dolgozataikat, és óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket pedig július 13-án közlik. Sok sikert kívánok minden érettségizőnek, hajrá, még bent ülnek a termekben!

Nagyváradiak, környékbeliek, ha bárki úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, a Marosvásárhelyi Székhelyű Szolidaris Egyesület által működtetett telefonos szeretetszolgálat már 2021 óta van jelen Nagyváradon, és a 0265 555 555-ös telefonszámon elérhetőek. Nagyváradon a telefonhívásokat hétfőnként 15 és 20 óra között fogadják, kedden, szerdán és csütörtökön Marosvásárhelyen, pénteken Kolozsváron csönki a készülék, de az önkéntesek egymás között tartják a kapcsolatot. Így az említett napok bármelyikén lehet segítséget kérni a váradiaktól. A telefonos szeretetszolgálat egy krízisvonal azok számára, akik segítségre szorulnak, vagy segítséget szeretnének felajánlani. Az Egyesület 2023 tavaszától ráadásul otthoni beteggondozást is vállal, a krízishelyzetek mellett rendszeres segítséget is nyújtanak betegeknek, időseknek. Mondom még egyszer a telefonos szeretetszolgálat elérhetőségét, 0265 555 555. Bátran merjetek segítséget kérni, és bátran merjetek segítséget nyújtani.

0: pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját nagyváradiak környékbeliek, hamarosan 11 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. Én pedig arra kérlek benneteket, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22. A következő órát pedig ezzel a slágerrel kezdjük majd, mutatom.
1: Hazugságban éltem, mielőtt megismertelek.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalász kampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliség ráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliség aránya jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalász kampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Változékony időjárásra számíthatunk a mai nap folyamán. A délelőtti órákban 34-35 Celsius fokot mérhetünk. Délután pedig és este ismét megerősödhet a szél, újabb zivatarok várhatók, amelyek helyenként hevesek is lehetnek. Csütörtöktől már érezhető lehűlés érkezik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-29 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmány boltok támogatták.
2: Plusz FM. közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvad utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Hétfőtől a Kolozsvár felé és a Kolozsvár felül érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felül a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányú sávra terelték át. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hogy vagytok ma, Nagyváradi a környékbeliek? 2026. július 1-e szerda, a 89,6-on pedig a Plusz FM délelőtti adását hallgatjátok. Szegedi Mária vagyok, és még egy órán keresztül itt vagyok veletek helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velem, miközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne. A folytatásban pedig már itt is van Halott pénz és Jude Law kettőse, ami előtt megismertelek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk, Hello Hello pluszosok, mintegy 50 millió eurós szabadidőközpont építését tervezi Nagyvárad önkormányzata a Szent Márton községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőben. Ide költöztetnék ugyanis a jelenlegi nagyváradi állatkertet. Emellett kalandparkot, gyermeküdülőfalut és a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményeket is kialakítanának. A terveket Florin Birte nagyváradi és Krisztián Lázár váradszentmártoni polgármester ismertette. Birte elmondta, hogy a jelenlegi állatkert áthelyezése régóta napirenden van, részben azért, mert a területre új stadion építését tervezik. És azt is hangsúlyozta, hogy egy korszerű állatkert számára az erdős környezet a legmegfelelőbb. Kiemelte, hogy a projekt sikeréhez elengedhetetlen a szentmártoni polgármesteri hivatallal való együttműködés, és a beruházás turisztikai szempontból is jelentős lehet. Krisztián Leze szerint a fejlesztés a helyiek, a nagyváradiak és a Félixfürdőre érkező turisták számára egyaránt előnyös lesz. Bejelentette azt is, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből egy mintegy 300 férőhelyes parkolót építene a leendő komplexummal szemben. A tervek szerint a létesítmény könnyen megközelíthető lesz Nagyváradról, Szentmártonból és Félixfürdőről is közúton. A jövőben pedig a tervezett villamos vasútvonal is javíthatja az elérhetőségét. Az állatkert átköltöztetése egyben feltétele annak is, hogy a jelenlegi helyén megépülhessen a tervezett új stadion. A szentmártoni községhez tartozó Várad Csehi melletti 53 hektáros erdőbe költöztetik tehát a nagyváradi állatkertet.

Buszosok, a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A hűsítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: A szerda délelőtti plusz folytatásában érkezik egy Green Day dal, előtte pedig itt van Alex Warren és a Burning Down. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek!

Hírek, magyar kedvencek, és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosak a tartós hőség, a csapadékhiány és a megnövekedett vízfogyasztás miatt egyre több Bihar megyei településen akadozik az ivóvízellátás. A szolgáltatók és az önkormányzatok egyaránt arra kérik a lakosságot, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag háztartási célokra használják, ne öntözésre vagy medencék feltöltésére. Biharon a víztározók szintje kritikusan lecsökkent, ezért hétfőtől minden éjszaka este 10 és hajnali 5 óra között teljesen leállítják a vízszolgáltatást, hogy a rendszer feltöltődhessen. Az önkormányzat szerint, ha nem csökken a fogyasztás, a település akár hetekre is ivóvíz nélkül maradhat. Várcsapusztán a lakosok az esti órákban tapasztalnak vízhiányt. A nagyváradi vízművek szerint ugyan nem zárták el a vizet,

de a megnövekedett fogyasztás miatt csökkentett nyomással működik a hálózat. Székelyhídon július 1-ig naponta 10 és 15 óra között egyes utcákban szünetel a szolgáltatás, a város többi részén pedig szintén alacsonyabb a víznyomás. Érmihályfalván is csökkentett nyomással működik a rendszer, a lakosságot pedig arra kérik, hogy előre gondoskodjanak ivóvíztartalékról. A helyi vezetők szerint a rendkívüli hőség és az aszály országszerte próbára teszi a vízellátó rendszereket, ezért ezekben a napokban különösen fontos a takarékos és felelős vízhasználat. Nagyváradi a környékbeliek, tehát egy kis odafigyelése mindenki hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízellátás zavartalan maradjon, és elegendő ivóvíz jusson minden háztartásba. A következő napokban minden csepp víz számít, ha tehetitek, kerüljétek a vezetékes ivóvíz használatát locsolásra, autómosásra vagy medencék feltöltésére.

Ramajánóval érkeztem, pluszosok szeretettel várnak minden érdeklődőt július 3-án, most pénteken 19 órától a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokk kertjébe, egy különleges moldvai táncházba, ahol a talpallávalót a nagykárolyi Komák zenekar fogja szolgáltatni. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze. Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Most pénteken 19 órától tehát közös táncra hívják az érdeklődőket a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokk kertjébe.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Még a szerda délelőtti plusz végéhez érkeztünk. Nagyváradi a környékbeliek, hamarosan déli 12 óra. Ez azt jelenti, hogy én letészem már a landot. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is. A stafétát átadom Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik a hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám csatlakozik be hozzátok, utána pedig berúbog a zenevonat ide a 89,6-ra. További jó utat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Találkozunk holnap délelőtt, ugyanitt, ugyanekkor. Szegedi Máriát hallottátok. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalászkampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliségi ráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliségi ráta jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalászkampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko. Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko. Szuper megtakarítás naponta.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
5: Ez a Plusz FM.
6: Some people say look like me.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalász kampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, nyaralásra vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliségi ráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliségi ráta jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalász kampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: az idei nyár akkor teljes,
1: ha jó hangosan szólnak ezek a dalok.
2: Plusz, plusz, plusz FM.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Will you count me in?

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokkal ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelés már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalom index pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: De ez még nem minden! Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Nos, kedves hallgatóink, most egy olyan javaslatról beszélünk, amely különösen a friss jogosítvánnyal rendelkezőket és a szülőket érintheti. Egy új jogszabály tervezet szerint ugyanis a kezdő sofőrök a jogosítvány megszerzését követő első 2 évben nem vezethetnének nagy teljesítményű autókat. A kezdeményezés célja a közlekedés biztonság javítása és a súlyos balesetek számának csökkentése. A tervezet nem egyszerűen a lóerők számát nézni, hanem az autó teljesítményét és tömegét együtt venni figyelembe. Ez azt jelenti, hogy bizonyos kisebb teljesítményű modellek továbbra is vezethetők lennének a kezdők számára, míg több erősebb autó kikerülne a számukra engedélyezett kategóriából.
2: Végül is ez már egy ideje téma, többször felvetődött már, hogy kezdő jogosítványa azért ne üljünk már Ferrari-ba.
3: Így van, meg nagy BMW Jeep-ekbe. Igen?
2: Igen, ugyanakkor meg ebben sem lehet általánosítani. Mert hogy vannak tényleg vérbeli sofőrök, akiknek igazából friss jogsival is már olyan, mintha az anyatejjel szívták volna magukba, ugye a vezetési tudást. Azt persze el tudom fogadni, hogy amikor fiatalabb vagy, akkor kicsit hevesebb is vagy, és akkor lehet, hogy mi nagyobb kedved van ugye dinamikusan közlekedni, és mondjuk egy nagyobb teljesítményű autóval azért, hogy ugye megvan annak a veszélye, hogy elveszíted a kontrollt az autó fölött, de ez mondjuk bárkivel előfordulhat. Tehát, hogy alapvetően a nagy teljesítményű autókkal tényleg az a probléma, hogy ott nem elég csak rutinos sofőrnek lenni, hanem már-már ilyen versenyzői kvalitásokkal is kell rendelkezni. Persze akkor, hogyha te most ki akarod esetleg használni ugye azt a nagy teljesítményt, ami az autóban rejlik, ami, lássuk be, közúton mondjuk kevésbé valósítható meg, vagy szabály szerint ugye kevésbé lenne megvalósítható. Szóval érdekes ez, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egyébként ezt majd hogy fogja fogadni a társadalom, hogy mit fog erre reagálni, de na, ugyanakkor meg én is tudom támogatni, pontosan abból adódóan, hogy egy kezdő sofőr az valóban szerezzen inkább tapasztalatot, és akkor csak utána csapjon a lovak közé úgy igazán.
3: Én abszolút jó kezdeményezésnek gondolom.
2: Láttam a szemedben, hogy néztél.
3: Igen, és elsősorban azért, mert ugye a kezdő sofőrök 10-ből 9-szer fiatalok. Tehát igen, olyanok, akik 17-18 évesek.
2: Igen.
3: És nem mondom, hogy a tojás héja fenekükön van, de majdnem. És ugye megtörténik nagyon sok esetben az, hogy éppen csak, hogy megkapja a jogosítványt, és anyuci, apuci a fenekük alától egy nagy teljesítményű BMW-t.
2: Van ilyen, meg hát van nem? Apucinak is akkor megkapja.
3: Hát vagy igen, vagy kölcsön kapja, stb. És ugye sok esetben a fiatalok, egy az, hogy nincs is meg az a vezetési rutin, de valószínűleg az is a gond, hogy figyelmetlenek, és nem egyszerűen nem tudják, vagy nem akarják a többi közlekedőt annyira biztonságban tudni, hogy ennek fényében megfontoltan vezessenek. Tehát, hogy én ebben is látom a problémát, hogy egy az, hogy nagy teljesítményű, erős az autó, nem vezet jól a kezdősofőr, a másik oldala ez a figyelmetlenség. Tehát, hogy én azt látom, hogy mennek, nem néznek széllyel, tapossák a gázpedált, és sok esetben ebből születnek a súlyos balesetek.
2: Ez kétségtelen egyébként is, hogy alapvetően a hevességnek tudod akkor ezből, ugye a fiatalok hevességének, hogy kevésbé érdekli őket az, hogy
3: hát
2: bizony körülöttük,
3: igen,
2: hanem
3: hogy mennek
2: magukkal foglalkoznak.
3: Igen,
2: csak
3: és akkor az nem érdekli őket, hogy most a másik éppen jó, nyilván lehet az is, hogy szabálytalanul kanyarodnak, vagy stb. Tehát, hogy lehet, hogy a többi résztvevője a közlekedésnek hibázik, és emiatt adódik baleset, de ez azért elenyésztő. Tehát, hogy nagyon sokszor az a probléma, hogy a fiatal kezdő sofőrök a nagy teljesítményű autóval nem mennek úgy, ahogyan az elvárható lenne.
2: Igen, inkább ez a probléma, de egyébként az minden korosztálynál probléma, hogyha a nagy teljesítményű autóval nem úgy haladnak, hanem sokkal dinamikusabban.
3: Én mindig mondom, ugye, hogy le kellene csökkenteni a sebességhatárokat, tehát, hogy már az autó eleve úgy kéne kijöjjön a gyárból, ja, hogy egy X sebességnél 130-nál többel mondjuk nem mehetnének. Tehát, hogy akkor elejét vehetnénk
2: ennek a
3: dolognak.
2: Hát ez majd az önvezetés megoldja egyébként a jövőben, amikor majd ez már ugye a mindennapjainká válik, hogy már nem fogunk sofőrködni, hanem csak utasok leszünk a saját autónkban is.
3: No, de egyébként a jelenlegi elképzelések szerint például egy átlagos teljesítményű Dacia Logan vagy Duster az továbbra sem jelentene problémát, de a sportosabb vagy erősebb modellek azok ugye már nem lenne vezethető az első két évben. Uh-huh. És a javaslat mögött egyébként az a gondolat áll, a szakemberek így gondolkodtak, hogy a vezetési rutin megszerzéséhez idő kell, és a nagy teljesítményű autó kezelése nagyobb tapasztalatot igényelhet, különösen váratlan forgalmi helyzetekben. No, de egyébként a közvélemény az vitatja ezt a javaslatot, ugyanis Igen. már most élénk vita alakult ki. Vannak, akik szerint ez növelné a közlekedés biztonságát, mások viszont azt gondolják, hogy a felelős vezetés az nem az autó teljesítményétől, hanem a sofőr hozzáállásától függ. Hát mindkét oldalnak valahol igaza van, de Igen. az biztos, hogyha a saját gyerekeinket, a fiatal gyerekeinket ezzel meg tudjuk védeni attól, hogy gondjuk legyen akár nekik, akár másnak a közlekedésben, szerintem az mindenképpen egy jó dolog.
2: Abszolút, egyetértek, de kíváncsi lennék egyébként arra is, hogy a hallgatóknak mi a véleménye a témában, úgyhogy várjuk akkor a hozzászólásaitokat, cserébe pedig szállítjuk a legkiválóbb slágereinket.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Plusz FM. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
1: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
2: Nos, kedves hallgatóink, aki nemrég szerezte meg a jogosítványát, valószínűleg nem lepődik meg a következő hír hallatán. Egy friss nemzetközi felmérés szerint ugyanis Románia Európa harmadik legstresszesebb országa a kezdő sofőrök számára. A kutatás több szempontot is figyelembe vett. Az utak minőségét, a forgalom sűrűségét, a közlekedés biztonsági mutatókat és azt is, hogy mennyire kiszámítható a közlekedési környezet. A rangsort Lengyelország vezeti,

0: Második helyen Csehország végzett, Románia pedig a képzeletbeli dobogó harmadik fokára került. A lista első öt helyezettje között Görögország és Bulgária is szerepel. A szakértők szerint nálunk az egyik legnagyobb kihívást az utak állapota jelenti. Sok helyen nem csak a forgalomra kell figyelni, hanem az útburkolat hibáira is, ami különösen a rutintalan autóvezetők számára okozhat nehézséget.
1: És akkor mit mondjanak a magyarok?
0: Ez jutott eszembe nekem is. Komolyan mondom, hogy csodálom, hogy Magyarország nincs ebben az ötös első helyezett listában.
1: Ja, igen. Tehát, hogy ott elfogadták azt, hogy ilyen vacakok az utak.
0: Mondjuk ott jobban betartják a sebességhatárokat. Ja, lehet, hogy itt nálunk azért stresszesek, mert hogy nem tudnak olyan tempóban haladni, ahogyan szeretnének.
1: Igen. De vannak azért nyilván olyanok, ugye, épp a nagy teljesítményi autókról beszéltünk közelőbb, akiket ez nem nagyon stresszel szerintem.
0: Hát igen,
1: tehát, ők inkább más miatt izgatottak, amikor a volán mögé ülnek, vagy más típusú izgalomban van részük. Viszont azon meglepődtem, hogy Lengyelország vezeti ezt a rangsort, ugye, meg ott vannak még a csehek is, csak utána vagyunk mi, és mögöttünk vannak a görögök, meg a bulgárok.
0: Igen.
1: Hát ugye azt gondolnád, hogy ott a vezetési kultúra az azért, ahogyan én tapasztaltam, meg ahogyan tudom, ugye a cseh meg a lengyelhez képest azért a román az jobban hasonlít esetleg a görökhöz meg a bulgáriaihoz. Tehát, hogy sokkal dinamikusabban vezetnek, ugye ezekben az országokban. Kevésbé szabálykövetők, mint mondjuk Magyarországon, és mondjuk a csehek, meg a lengyelek, inkább az a szabálykövető kategória. Be lehet, hogy pont amilyen stresszelnek akkora a friss jogosítvánnyal rendelkező sofőrök, hogy ugye...
0: Hogy nehogy, be kell tartani a szabályokat.
1: Igen, hogy véletlenül valami hibát
0: védsenek. Hát igen, lehet, vagy, könnyen na. Lehet.
1: Aha.
0: Könnyen lehet, hogy ez is benne van. Én egyébként még Szerbiáról is azt gondoltam, hogy ott is stresszesek, mert hogy ott is borzasztó problémás a vezetés egyébként, tehát hogy így, nem tudom, kicsit ilyen éhezők viadala jellegű.
1: Abszolút, igen.
0: No,
1: igen,
0: de egyébként további stresszforrásnak számít ugye az utak minősége mellett a hirtelen változó sebességkorlátozásoknak a léte is, hiszen bizonyára mindannyian találkoztunk már olyan útszakasszal, ahol néhány száz méteren belül többször is változik a megengedett sebesség, ami ugye könnyen bizonytalanná teheti a kevésbé tapasztalt sofőröket.
1: Igen.
0: Úgyhogy ez is egy másik olyan szempont, ami miatt stresszelnek. Mondjuk az most így eszembe jutott, hogy ki az, aki betartja ezt így folyamatosan, hogy pár száz méterenként változik ugye a sebességkorlátozás, tehát hogy az, hogy mennyi a megengedett sebesség, tehát hogy mondjuk valahol 30-al lehet menni, utána meg 20-szal, hogy akkor valaki lecsökkent tényleg 20-ra hirtelen, meg utána megint vissza, meg megint.
1: Hát, hogyha a kezdő sofőr vagy, akkor nyilván még talán a szabályok azok jobban ott vannak.
0: Még talán betartják.
1: Igen. Azoknak a betartása, de hát vannak, már ugye az újabb autóban csipog. Tehát, hogy ott azért nyilván maga ez a... Jó, ki lehet kapcsolni, nyilván én úgy kezdem amúgy.
0: Hogy kikapcsolod.
1: Tök őszintén, hogy rögtön némítom, mert zavaró. De attól függetlenül vizuálisan ott van a figyelmeztetés. Tehát, hogy azt látom, hogy ha véletlenül jobban oda vépek neki, mint ahogy az megengedett lenne, de ez nagyon ritkán szokott előfordulni. Ugyanakkor meg tényleg vannak olyan szituációk, amikor hirtelen megváltozik. De itt, amit én tapasztalok, hogy például ugye a gyalog átkelők közelében, ott ugye a 30-asra vált.
0: Igen.
1: Ott azt senki nem szokta betartani. Szerintem azt a kezdők sem szokták betartani, hogy lelassítsanak.
0: Szerintem
1: nagyon ritka
0: sem.
1: Az, amikor mondjuk egy elkerülőn például ott van egy 30-as tábla, hát ott az úgy, hogy még van jelzőlámpa is.
0: Hát úgy biztos ott, nem tartják be,
1: ott nem,
0: még jelzőlámpa
1: nem igazán.
0: A kutatás készítői ugyanakkor azt is megjegyzik, hogy Romániában a sebesség ellenőrzések lehetőségével is folyamatosan számolni kell, ami ugyan a közlekedés biztonságot szolgálja, de a kezdő vezetők számára plusz feszültséget jelenthet.
1: Aha, mert hogy bemérik őket?
0: Hát igen,
1: és, hogy...
0: hát de mondjuk ez máshol is van, tehát hogy ez ilyen általános, hát Magyarországon is lépten nyomni ilyen háromlábú.
1: Ja, ne is mondd meg, csomó doboz meg,
0: hát igen.
1: Tudod, amik így fotóznak, és ott tényleg az van, hogy...
0: Szerintem hogy, amúgy azokban nincsen semmi. Csak kitették a doboz megfélemlítés céljából.
1: Vannak egyébként ilyenek is. Amúgy,
0: hogy nincs benne semmi?
1: Igen, de azért az esetek nagy többségében van benne kamera. Szóval
0: érdemes
1: vigyázni.
0: De ha
1: nem érdemes
0: kockáztatni. Igen, mert ha nincs, akkor is lelassítasz, mert félsz a büntetéstől.
1: Hogyne.
0: Tehát, hogy mindenképpen ami... nyerő találmány.
1: Igen, egyébként igen. Pont mosolyogtam a minap jöttem Újfaluból vissza Váradra, és akkor Mezőpeterden van kiállítva ott a település közepén egy ilyen papírrendőr. Aha. A kezébe egy ilyen pisztolyradarral, de az
0: ez totál ilyen valósnak tűnik, hát, hogyha távolról nézed?
1: Attól azért szerintem messze áll.
0: Igen.
1: Ráadásul kicsit távolabbról még észre sem veszed, amikor közelebb vagy, akkor meg már látod, hogy ez egy papírmasé. Tehát, hogy nekem olyan vicces amúgy, hogy az egyébként lehet, hogy valami poén lenne, hogy oda kitették ezt a rendőrt, mert nem tartom elképzelhetőnek, hogy ott valóban az volt a cél, hogy lassítsanak a forgalmat, akkor miért nem tesznek ki fekvőrendőröket, hogyha annyira lassítani akarják ott a településen belül a forgalmat.
0: Ez volt a költséghatékonyabb megoldás.
1: Vagy egy ilyen dobozt például.
0: Egy ugye, üres dobozt.
1: Mert hogy azzal azért hatékonyabban lehet visszafogni a gyorshajtókat. Hát érdekelne egyébként bennünket az is, hogy ti mennyire emlékeztek vissza például arra, hogy milyen volt, amikor még friss jogosítványotok volt, mennyire voltatok stresszesek, mi továbbra is adjuk lazításként nektek a legnagyobb slágereket.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásban a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az Economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a Hormuzi szorost, a világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolaj származékokból.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello mindenkinek, köszöntelek benneteket, hát kérem szépen, hivatalosan is belekezdtünk a nyár második hónapjába, hiszen 2026. július 1-e szerda van a hét közepe, dübörög a nyár hivatalos adója a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és ugye itt a Sláger Plusz is természetesen. A következő 4 órában együtt vagyunk, várlak benneteket, a mikrofonnál kísérő Tomi, a legtöbb helyi hírrel, jó kis témákkal, érdekességekkel és a legjobb zenékkel. A szakember elmagyarázza majd nekünk az első órában virtuálisan, hogy hogyan éljük túl a kánikulát éjjel légkondi nélkül. Bár most ugye egy picikét ereszt a szorításából a hőség és a kánikula, de ettől függetlenül visszatérhet még, úgyhogy nem árt, ha tudjuk ezeket a tippeket és trükköket. És természetesen már is pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek. Indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Ez már a Sláger Plusz első órája, fontos info a közlekedőknek. A kánikula miatt a Bihar megyei tanács ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezetett be a kezelésében lévő megyei utakon. Ennek értelmében még ma sem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál súlyosabb gépjárművek ezeken az utakon este 8-ig. Azt követően, illetve a többi gépjármű kategória esetében a közlekedés a szokott módon zajlik. Az intézkedésre azért van szükség, mert az extrém hőmérséklet miatt megolvadhat az útburkolat, illetve veszélyesebbé válhat a közlekedés. A megszorítás alól kivételt képeznek azok az autók, amelyek embereket, élőállatokat, állati és növényi eredetű romlandó termékeket szállítanak. Balesetekhez vagy egyéb viszmajor helyzetekhez igyekvők, a halottas kocsik, a palackozott vizet szállítók, az autómentők, azok a kocsik, amelyek katasztrófa sújtott a területre visznek élelmiszert és vizet, a kukás autók, valamint a katonai járművek. A megyei tanács ugyanakkor arra kéri a sofőröket, hogy vezessetek óvatosan, és úgy tervezzétek meg az utazásokat, hogy tekintettel vagytok a tikkasztó hőségre. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket, baleset és büntetésmentes jó utat kívánok mindenkinek!

0: Slágerek és magyar kedvencek egész nyáron és a legtöbb helyi hír. Ez a Plusz FM, kérem szépen, és a Sláger Plusz. Júliusban a megszokottnál korábban utalják a nyugdíjakat azoknak a nyugdíjasoknak, akik bankszámlára kapják járandóságukat. Az előrehozott kifizetésre azért kerül sor, mert a szokásos utalási nap ezúttal hétvégére esik. Az országos nyugdíjpénztár tájékoztatása szerint a bankszámlára érkező nyugdíjakat rendszerint minden hónap 12-e körül utalják. Idén júliusban azonban ez a dátum vasárnapra esik, ezért a kifizetéseket várhatóan már július 10-én pénteken teljesítik. A módosítás mintegy 2,5 millió nyugdíjast érint, akik bankkártyára kapják a nyugdíjukat. A postai úton folyósított nyugdíjak kifizetésének rendje ugyanakkor nem változik. A Román Posta továbbra is július 1-e és 15-e között kézbesíti a nyugdíjakat a megszokott ütemezés szerint. A külföldön élő romániai nyugdíjasok esetében szintén marad a jelenlegi gyakorlat, számukra a nyugdíjakat várhatóan július 20-a körül utalják. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz első órájában szerdán most ismét a legjobb zenék a főszerepben, aztán jövök vissza majd az óra témájával természetesen, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy hogyan vészeljük át a kánikulát, ha esetleg nincsen légkondink. Maradjatok velem!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárató!
4: Ez a Plusz, ez a

Sláger Plusz első órájában a nyári éjszakák és az alvás lesz a főszerepben. Gondolom, hogy titeket is megvisel az éjszakai hőség, ugye? Mint ahogyan mindenki természetesen. Hát a Magyar Alvás Szövetség friss közleménye szerint a tartós kánikula drasztikusan rontja az alvás minőségét. A forró éjszakákban a kinti hőmérséklet sokszor 26 fok fölött marad, és ez bizony megnehezíti az elalvást. Gyakoribbá teszi az éjszakai felébredéseket, így másnap jóval fáradtabbak vagyunk. Ismerős, ugye? A szakértő szerint ennek a fő oka a termoreguláció, vagyis az a folyamat, amelyben a testünk lefekvés előtt természetes módon hőt adna le. A meleg szoba viszont ezt akadályozza, a magas páratartalom pedig tovább súlyosbítja a helyzetet, mert ilyenkor az izzadás kevésbé hatékony. A szövetség elnöke szerint a jó alvás már nappal elkezdődik. A legfontosabb passzív hűtési módszerek érkeznek. A megfelelő árnyékolás természetesen, a napfény blokkolása, valamint a keresztszellőztetés a hajnali órákban, amikor a kinti levegő hűvösebb. A szakember azt javasolja, hogy aludjunk a lakást leghűvösebb helyiségében, és olyan ágyneműt érdemes használni, ami segíti a test hőleadását. A szövetség szerint a kánikula nem csak kényelmetlen, hanem komoly alvás minőségi kockázat, ezért érdemes tudatosan készülni a forró éjszakákra. Hát most a napokban egy kicsit enyhül a hőség, ugye megérkezik a csapadék is, és visszaesik a hőmérséklet, de biztos vagyok benne azért, hogy még akár júliusban is, vagy augusztusban is lesznek még azért kőkemény melegek, úgyhogy hát ezeket a tippeket és trükköket nem árt, ha megfogadjuk és gyakoroljuk. Én is kellemes pihenést kívánok nektek, de nem most, hiszen most folytatódik a Sláger Plusz a legnagyobb kedvencekkel.

hát a Sláger Plusz első órája itt ér véget szerdán, július 1-én. Milyen volt az elmúlt 60 perc? Bízom benne, hogy szuper és hogy tetszett nektek. A folytatásban is várlak és várunk benneteket nagyon sok szeretettel. Ugye azért beszélek többes számban, hiszen már megérkezett a mai nap aktuális hírszerkesztője, az ügyeletes Ábrahám Miklós, neki adom át a szót. A hírek után viszont jövök vissza és indul a Sláger Plusz második órája ezzel a dallal.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalászkampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliség aránya alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliség aránya jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalászkampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon még 35 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél helyenként megélénkülhet, és erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól már enyhül a kánikula.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások lesznek érvényben a Drágosfodő utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. A Kolozsvár felén és a Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon haladhat a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalommal résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárják. A forgalmat pedig az ellenkező menetirányú sávra terelik át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a híd szerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartószerkezetek felszerelését. A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágéró Sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát még egy picit szokni kell a dátumot, 2026. július 1-e van, ugye a nyár második hónapjában vagyunk benne, nyakig egészen pontosan, ez pedig a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és már is tartol a Sláger Plusz második felvonása. A mikrofonnál a stúdióban továbbra is a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Képzeljétek el, az Instagram beköltözik a nappalinkba, tévés funkciókkal bővül a platform, úgyhogy most már ott is lehet majd pörgetni a videókat, ha minden igaz. Erről is szó lesz majd az óra második felében. Aztán jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei. Ezeket is mi hozzuk nektek egész nyáron, és nem hiányozhatnak a legnagyobb kedvencek. Start!
0: Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez már a Sláger Plusz második órája július 1-én szerdán. A hosszantartó asszály és csapadék hiány miatt jelentősen csökkent a vízhozama a nagyváradi vízművek üzemeltetési területén található drénrendszerekben és víztározókban. A szolgáltató szerint egyelőre valamennyi településen zavartalan az ivóvízellátás, a tartós hőség azonban jelentősen megnöveli a fogyasztást. Ennek fő oka, hogy sokan a vezetékes ivóvizet nem csak háztartási célokra használják, hanem kertek öntözésére és a növényzet locsolására is. A megnövekedett fogyasztás ilyenkor meghaladja a szivattyúrendszer maximális kapacitását, ezért a normál esetben feltöltött tározók gyorsan kiürülnek. Ez az egész vízellátó rendszer működését veszélyezteti és ellátási zavarokhoz vezethet. A cég arra is figyelmeztet, hogy amennyiben a rendeltetés ellenes vízhasználat a Bihar megyére kiadott vörös hőségriasztás idején is folytatódik, kénytelen lesz egyes településeken előre meghatározott program szerint biztosítani a vízellátást. Ennek részeként az éjszakai órákban csökkentik a hálózati víznyomást, hogy a tározók vízkészletei feltöltődhessenek, és nappal biztosítani tudják a szükséges vízmennyiséget. A vízművek hangsúlyozza, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a vízkészletek alakulását, és ismételten arra kéri a lakosságot, hogy a vezetékes ivóvizet kizárólag háztartási célokra használjátok, kertek és zöld felületek öntözésére pedig lehetőség szerint más vízforrást vegyetek igénybe. Például ott van mondjuk a fúrott kút, vagy esetleg az összegyűjtött csapadékvíz, teszem hozzá én. Köszönöm szépen a megértéseteket ebben az esetben is. Slágerek és magyar kedvencek a folytatásban, megyünk tovább.

0: Egy érdekes programajánlattal készültem nektek a folytatásban itt a Pluszon. A romániai büntetés végrehajtási dolgozók napja alkalmából, amelyet minden évben ugye június 29-én ünnepelnek, nyílt napot tartanak a nagyváradi börtönben, július 2-án holnap csütörtökön és július 3-án pénteken. A vezetett látogatásra várják az intézmény dolgozóinak családtagjait, a partnerintézmények, a civil szervezetek képviselőit és természetesen a polgárokat. Ezen az alkalmon a résztvevők megtekinthetik a börtön legreprezentatívabb helyeit. A tevékenység célja, hogy bemutassa az intézmény és a börtönőrök mindennapi tevékenységét, és azokat a programokat, amelyekkel a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését segítik elő. A látogatókat 8:30, 9:30 és 10:30 perctől fogadják, mindegyik alkalommal 20-20 személy mehet be. A látogatáson résztvevőknél érvényes fényképes személyigazolvány kell legyen. A börtönbe való belépés feltétele, hogy a látogatónak megfelelő ruházata legyen. Nem lehet például bemenni újatlan pólóban, rövid nadrágban, mélyen dekoltált blúzban, rövid átlátszó, szűkszabású szoknyában vagy ruhában. Alá kell ugye vesse magát az illető a terrorellenes vizsgálatnak, és a látogatás idejére le kell adja a tiltott tárgyakat. Ilyen például a mobiltelefon és alkatrészeik vagy tartozékaik, éles vagy tompa tárgyak, alkoholtartalmú italok és egyéb tiltott tárgyak vagy anyagok. A tevékenység zavartalan lebonyolítása érdekében az érdekelteket arra kérik, hogy a megadott időpontoknál 15 perccel korábban érkezzenek, és jelentkezzenek előzetesen a büntetés végrehajtás weboldalán, ugye az anepe.gov.ro honlapon, ott az erre vonatkozó menüponton keresztül. Hát ahogyan mondtam, izgalmas ez a program, és a legjobb az egészben az, hogyha az ember bemegy a börtönbe, akkor ki is jöhet, úgyhogy éljetek ti is a lehetőséggel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Társadalmi célú hirdetés. Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Július 1-én szerdán a Sláger Plusz második órájában ismét a legnagyobb kedvencek pörögnek rögtön, aztán pedig majd irány a közösségi média az Instagram egészen pontosan, hiszen úgy tűnik, hogy a platform beköltözik a nappalinkba, tévés funkciókkal bővül. Hogy ez pontosan mit jelent, az hamarosan kiderül.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz

0: Ez a Plusz FM.
1: Get roll with the fever on the dance floor.

Itt a Sláger Plusz második órájában is van témánk, kérem szépen. Az egyik magazin cikke szerint a Meta új irányba tolja az Instagramot. A platform mostantól az okos tévék közönségét is megcélozza, képzeljétek el, vagyis a mobilos élmény mellett a nagy képernyőre optimalizált videós felületet épít. Ez a lépés nagyon jól mutatja, hogy a közösségi oldalak versenye már nem csak a telefonokon zajlik. Az új tévés alkalmazás hosszabb videókat, akár epizódikus sorozatokat is támogat, és nem csak a függőleges, hanem a hagyományos fekvő videók is teljes értékűen megjelennek. A Meta célja, hogy az Instagram idővel teljes videós platformá váljon, amely a YouTube és a TikTok mellett a nappaliban is releváns. A trend egyébként nem új. A YouTube hónapok óta kiemelten figyel a tévés nézőkre, a TikTok pedig egyre hosszabb videókat enged feltölteni. Az Instagram így lassan eltávolodik eredeti koncepciójától, attól ugye, hogy képeken keresztül meséljünk egymásnak, és egyre inkább uniformizálódik a nagy videós platformokkal. A marketingesek szerint viszont ez kétélű fegyver. Ha a hirdetők túl korán jelennek meg a TV és Instagramon, kicsi a közönség. Ha túl későn, akkor pedig már nagy lesz a reklámzaj. A kérdés ma már nem az, hogy melyik platform a legnépszerűbb, hanem az, hogy milyen helyzetben fogyasztják rajta a tartalmakat. Egy TV-n nézett 20 perces videó egészen más figyelmet kap például, mint egy mobilon végig görgetett Reels, és ebben azért van igazság, valljuk be őszintén. Hát érdemes kipróbálni, hogy milyen a TV-n instázni, aztán ha valakinek bejön, akkor nyilván ráfügghet, másoknak meg ott a teló. Most viszont inkább hallgassunk jó zenéket itt a Pluszon, mit szóltok.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebben nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: hivatalos második hónapjában, július 1-én szerdán itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Éppen ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz második óráját, de ugye hát még van előttünk bőven mit hallgatni, úgyhogy várunk benneteket. Jönnek a legfrissebb infók és hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából és tolmácsolásában, aztán természetesen én is visszatérek még hozzá újból slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelést már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon még 35 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél helyenként megélénkülhet, és erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól már enyhül a kánikula.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán a metroáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a nagyváradi helyi közszállítási vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a György Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36-os szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menetirányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Denszusi János irányába Honestilor, 15B, Honestilor, körforgalom, Bárkőlói és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusuló irányába Bárkőlói 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Nem megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Telik múlik az idő, jó a csapat, jó a társaság, köszönöm szépen, hogy bennünket választottatok és hogy minket hallgattok. Ez a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és a Sláger Plusz harmadik felvonása július 1-én szerdán a hét közepén. Kitartást mindazoknak, akik melóznak, hát akik megnyaralnak vagy éppen strandolnak, azoknak a legjobbakat kívánom minden a stúdióból. Én egyébként Kessérű Tomi vagyok. És ha már a nyaralásnál, meg a fürdőzésnél, a pancsolásnál tartunk, képzeljétek el, terjed a nyár egyik legszokatlanabb edzés trendje, ez bizony nem más, mint a sellőúszás. Hogy ez pontosan mit jelent, azt megvizsgáljuk majd ebben az órában. Nem hiányozhatnak közben a fontos helyi aktualitások sem, illetve a slágerek és a magyar kedvencek, amelyek folyamatosan pörögnek nálunk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

legalábbis állatokkal kapcsolatos hír itt a Pluszon. A nagyváradi állatkertet a Szent Márton községhez tartozó Váradcsehi térségében fekvő 53 hektáros erdőbe költöztetik, ahol a nagyváradi önkormányzat egy állatkertet, kalandparkot és gyermeküdülő falut magában foglaló szabadidős komplexumot kíván létrehozni. A tervezett létesítmény a nagyváradi állatpark természet és kaland nevet viseli majd, és az erdő természetes környezetébe illeszkedő modern állatkertként működne. Az önkormányzat ugye már jó ideje keresi a nagyváradi állatkert áthelyezésének a lehetőségét. Ennek egyik oka az új stadion építésének terve, mivel a tervezett sportlétesítmény helyszíne részben átfedi a jelenlegi állatkert területét. Emlékezhetünk arra, hogy az elmúlt években szóba került Hegyközszáldobágy és Nagyürögd, mint lehetséges helyszín, de a Félix-fürdői erdő is felmerült már annak kapcsán, hogy oda települne az állatkert. Az biztos, hogy korszerű állatkertnek erdős környezetben kell működnie. A választás ezért esett a Szent Márton község közigazgatási területén, Váradcsehi közelében lévő erdőre. A tervek szerint az 53 hektárból 26,5 hektárt az új állatkert foglalna el, további mintegy 24 hektáron pedig kalandpark létesülne. A projekt részeként egy körülbelül 1 hektáros gyermeküdülő falut is kialakítanának, valamint a komplexum működéséhez szükséges egyéb létesítményeket is megépítenék. Köszönöm a figyelmeteket, én pedig várlak benneteket a folytatásban is, nem sokára ismét hozok majd egy helyi hír, de előtte zenét.

0: legtöbb helyi hír egész nyáron itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban is természetesen, és ahogyan ígértem, már is itt vagyok, és a kerósoknak hozok egy hírt a folytatásban. Nagyvárad önkormányzata ugyanis 4 intelligens kerékpártárolót bocsát a lakosok rendelkezésére olyan helyszíneken, ahol jelentős a kerékpárforgalom, és nagy az igény a biztonságos tárolásra. Ezek a következők. Az Alexandru Kazabán utcán, a Szobáta híd környékén, a Bunyitai ligetben, az Oltenie utcai kereszteződés közelében, az egyetem közelében a Peceparton, valamint az Iszlázuló utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében. A polgármesteri hivatal közleménye arról tájékoztat, hogy az új tárolók 2027 elejéig ingyenesen használhatóak. Ez idő alatt a városvezetés egy kísérleti program keretében figyeli és értékeli a rendszer működését, valamint a felhasználói szokásokat. A tárolók használatához egy erre a célra fejlesztett mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapján érhető el. Minden tárolón QR kód található, amelyet beolvasva a felhasználó automatikusan az alkalmazásba jut. A regisztráció gyorsan elvégezhető, ezt követően pedig megnyitható a parkolási munkamenet és igénybe vehető a kerékpártároló. Az intelligens tárolókat videókamerák figyelik, és kizárólag az alkalmazásban regisztrált felhasználók férhetnek hozzájuk. További előnyük, hogy teljesen önállóan működnek, nem igényelnek csatlakoztatást a meglévő közműhálózatokhoz. Energiaellátásukat beépített fotovoltaikus panelek biztosítják. A városvezetés célja, hogy ösztönözze a kerékpár használatát, mint alternatív városi közlekedési formát, és biztonságos tárolási lehetőséget biztosítson a kerékpárosok számára a város fontos pontjain.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
1: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 20

Hites Sláger Plusz harmadik órájában hát legelsőnek is feltenném nektek a kérdést, ti hisztek-e a sellőkben? Hát gondolom, hogy nem, viszont a sellőúszásban simán lehet hinni. Ugyanis a nyár egyik legfurcsább, mégis leglátványosabban terjedő edzéstrendje ez, a sellőúszás, amelyben a résztvevők egy speciális úszonyszerű dolgot viselnek, és így végeznek vízi gyakorlatokat. A módszer egyszerre játékos és komoly fizikai terhelés. A láb összekötése miatt a mozgás a delfinúszáshoz hasonlít, így erősen dolgozik a törzs, a has és a hát izomzata. A trendet sokan azért kedvelik, mert a sellőúszás élmény alapú edzés. Nem egy monoton úszás, hanem egy kreatív, látványos mozgásforma, amelyet gyakran zenére, koreografált elemekkel tanítanak. A vízben végzett hullámzó mozdulatok javítják a mobilitást, fejlesztik a légzéstechnikát és kimélik az ízületeket, ezért több országban már terápiás célokra is használják. A sellőúszás különösen népszerű a közösségi médiában. A látványos úszonyok és a víz alatti felvételek miatt sokan vízi cosplayként tekintenek rá, mások pedig komoly edzésként. A trendet profi oktatók vezetik, és a biztonság természetesen kiemelt szempont, a résztvevőknek stabil úszás tudásra van szükségük. Ha ez nektek is megvan, akkor szerezzetek be egy ilyen sellőúszonyt, aztán már is meg lehet próbálkozni a sellőúszással. Ki tudja, lehet, hogy valakinek ez lesz az új hobbija. Ez meg egy újabb jó dal nálunk a Pluszon, akár úszás mellé is.

szép napot, nagyon szuper szerdát és jó rádiózást kívánok nektek július 1-én. Ez volt az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz harmadik órája, amit együtt töltöttünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. A folytatásban ugye most átadom a szót, a mikrofont, a stúdiót, hiszen jönnek a friss hírek Ábrahám Miklós kollégám jóvoltából. Utána viszont jövök vissza, és ezt egészen nyugodtan vegyétek fenyegetésnek, és már is mutatom nektek, hogy mivel indítom majd a negyedik órát.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi Önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a hormuzi szorost, a világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolajszármazékokból.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon még 35 fokot is mérhetünk napközben, éjjel pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Megérkezik a csapadék, számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A szél helyenként megélénkülhet, és erős hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket. Holnaptól már enyhül a kánikula.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
4: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakaszak két irányú lett, a Dunöre utca felé és felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásoborúj utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Mágér út és az NSZQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSZQ Mágér út és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSZQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSZQ utcában a Börögánuló utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hát kérem szépen, a Sláger Plusz utolsó felvonása az utolsó óra indult el a mai napon, 2026. július 1-én szerdán. Jó rádiózást kívánok nektek innen a fedélzetről, a stúdióból, a mikrofonnál kísérő Tomi. Kérem szépen a figyelmeteket, hiszen ebben az órában is hozok nektek fontos infókat, helyi aktualitásokat. Aztán szoktatok-e esetleg unatkozni? Hát képzeljétek el, az agykutatók azt mondják, az unalom valójában nagyon hasznos, ugyanis védi az agyunkat a túlterheléstől. Ez lesz majd a téma. De hogy addig se unatkozzatok, természetesen jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk. A legnagyobb nyári slágerek itt a Pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

hallgatók itt a Pluszon a Sláger Plusz negyedik órájában, óvatosan a jövőben a hangerővel. A lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában, hát erre érdemes figyelni, ugyanis június 13-ától a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. A legfontosabb változás, hogy kikerült a jogszabályból az a megfogalmazás, amely korábban a gyakorlatban csak a városi környezetre korlátozta a bizonyos zajkeltő rendezvények szankcionálását. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, vagy egy kisebb bihari faluban, vagy mondjuk egy külterületi lakóövezet közelében zajlik-e. A szabály nem csupán a hagyományos házi bulikra vonatkozik. A törvény kifejezetten lehetővé teszi a fellépést olyan magánrendezvények esetében is, amelyeket sátrakban, nyitott területeken, vagy más ideiglenes létesítményekben szerveznek lakóházak közelében. Nem csak a szabályok hatája bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. A csendháborításra vonatkozó általános szabályok továbbra is érvényben maradnak, én pedig azt kérem tőletek, hogy tartsátok be ezeket a szabályokat, hogy nehogy aztán bünti legyen a vége. Nagyon szépen köszönöm!

0: És akkor még egy programajánlat, hát ha esetleg valaki még nem hallotta volna, hogy július 3-a és 5-e között, tehát ezen a hétvégén ismét a középkor világába repíti látogatóit a Váradi Vár, ahol ugye megrendezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál idei kiadását. Románia egyik legnagyobb tematikus fesztiválja, 3 napon át lovagokkal, párbajokkal, harci bemutatókkal, középkori zenével és látványos esti koncertekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál egyik legizgalmasabb programja idén is a középkori harci versenysorozat lesz, ahol korhű fegyverekkel és páncélokban mérik össze tudásukat a harcosok. A látogatók párbajokat, alabárdos küzdelmeket, valamint látványos csatákat is megtekinthetnek. Különleges élményt ígérnek a középkori harci versenyek, amelyek során pajzsal és karddal, kétkezes karddal, valamint törvívásban mérkőznek meg a résztvevők. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye várhatóan ismét a lovagi torna lesz, amely pénteken és szombaton zajlik, a döntőt pedig vasárnap rendezik meg. A középkori hangulatot tovább erősítik a zászlóforgatók látványos bemutatói, az ágyülövések, a ragadozó madár és agár bemutatók, valamint a látogatók megismerhetik a korabeli viseleteket. A családokat számos interaktív program várja. A gyerekek viking párbajokon, lovagi tornákon és középkori játékokon vehetnek részt, miközben mesemondók, bűvészek és animátorok gondoskodnak a szórakozásról. A kézműves műhelyekben a középkor mesterségeit ismerhetik meg az érdeklődők, emellett középkori főzőbemutatók, állatsimogató és méhészeti bemutatók is színesítik a kínálatot. A szervezők a történelem iránt érdeklődők számára vezetett vártúrákat is kínálnak, úgyhogy megvan a hétvégi programotok. Július 3-a és 5-e között jön tehát a Nagyváradi Középkori Fesztivál. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást már most előjáróban.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz 4. órájának második felében egy kicsit majd unatkozni fogunk, de ne ijedjetek meg, ez lesz ugyanis a témánk. Képzeljétek el, az agykutatók azt mondják, hogy az unalom valójában nagyon hasznos, és védi az agyunkat a túlterheléstől, úgyhogy készüljetek rá erre egy kicsit mentálisan. Addig viszont természetesen nincs unatkozás, hanem pörögnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
4: Ez a Plusz, ez a...

a Sláger Plusz negyedik órájában járunk. Kedves pluszos hallgatók, ti szoktatok-e unatkozni? Nem kell megijedni, nyugodtan be lehet vallani, ha igen, akkor ezzel ráadásul jót is tesztek magatoknak. Ugyanis az egyik magazin cikke szerint az unalomnak ugyan rossz a PR-ja, pedig az agykutatók egyre több bizonyítékot találnak arra, hogy kifejezetten jót tesz az agynak. A szakértők úgy fogalmaznak, amikor unatkozunk, az agy alacsony üzemmódba kapcsol, és végre lehetősége van rendszerezni és rendezni az információkat, feldolgozni a nap ingereit és visszaállítani a mentális egyensúlyt. A modern életben folyamatosan stimuláljuk magunkat. Telefon, zene, videók, munka, üzenetek, és ez hosszú távon kognitív túlterheléshez vezethet. Az unalom ezzel szemben egy természetes regenerációs állapot. Ilyenkor aktiválódik az úgynevezett alapértelmezett hálózat, amely a kreativitásért, az ötletalkotásért és a belső rendezettségért felel. A kutatók szerint az unalom nem passzivitás, hanem mentális karbantartás. Ilyenkor születnek a spontán ötletek, a váratlan felismerések, és ekkor indul be az a fajta belső nagytakarítás, amely segít csökkenteni a stresszt. A szakértők azt javasolják, naponta adjunk magunknak néhány perc ingerszegény időt, telefon nélkül, háttérzaj nélkül. Úgyhogy érdemes megfogadni ezt a tanácsot, néha nem árt egy picikét unatkozni, úgy elbambulni bele a semmibe, és ezáltal ugye, ahogyan hallhattuk, még az agyunknak is jót teszünk, őt is hagyjuk egy picikét pihenni. Én viszont a füleiteket nem pihentetném, hogyha nem gond, hiszen továbbra is itt vannak nálam a slágerek és a magyar kedvencek, ezeket törgetem ezzel, figyelj!

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Július 1-én szerdán itt ér véget a Sláger Plusz. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk, a figyelmeteket az elmúlt 4 órában. Én Kessérű Tomi voltam vagyok, és leszek holnap csütörtökön, kispénteken is érkezem a szokott időben, úgyhogy tartsatok velem majd akkor is. A folytatásban nem sokára jönnek a hírek Ábrahám Miklóstól, aztán startol egy újabb zenei óra, én pedig búcsúzom még hozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalász kampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliség aráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliség aráta jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalászkampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfen nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: But you're just a boy.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokkal ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelést már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések nem befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
1: És most Nagyváradról Nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
3: Hello, Charlie vagyok.
4: Ákos vagyok.
5: Pataki Attila vagyok.
6: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a Bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az Economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a hormuzi szorost, a világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolajszármazékokból.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Ez a Plus FM Nagyvárad.
1: Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalászkampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliségi ráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliségi ráta jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalászkampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

0: best time.
1: Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: az idei nyár akkor teljes, ha jó hangosan szólnak ezek a dalok. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy várattal.
1: You're the material what I'm talking about, baby.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Mától 4325 lejjebb bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejjes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lejjebb bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejjes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelést már tavalyi év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon európai uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uka kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedves kendőt teszünk a tarkunkra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Schlinger, forró slágerek. Ez a Plusz FM slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go. És legkedvesebb

Slágermagyar magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásban a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató, amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a vízfogyasztás és meghaladja a szivattyúk kapacitását. A tartályok, amelyek normális körülmények között tele vannak, nagyon gyorsan ürülnek. Ez pedig hatással van az egész rendszerre, és ellátási zavarokat okozhat a fogyasztóknál. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon, írja az Economica.net. A legnagyobb hazai útépítő már értesítette a közúti infrastruktúráért felelős országos társaságot, hogy nem tud bitument szerezni, emiatt rövid időn belül aszfalt nélkül maradhat. A hiány a közel-keleti háború miatt alakult ki, a bitument ugyanis kőolajból nyerik ki. A kőolajipari termékek mennyiségi csökkenését a piaci tranzakciókban nem lehet céges szinten megoldani. A megoldás állami szintű kell legyen, nyilatkozták a gazdasági hírportálnak a társaság szakemberei. Azt követően, hogy az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig lezárta a hormuzi szorost, a világpiacon hiány alakult ki kőolajból és kőolajszármazékokból.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Check it out, check it out.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és az energiaárak, a lakbér, valamint a banki törlesztő részletek emelkedése. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Veszélyes adathalász kampány terjed a neten, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Egyre nyomasztóbbá válik az élelmiszer és energiaárak, a lakbér és a banki törlesztő részletek emelkedése. A hazai munkavállalók több mint fele elégedetlen a bérével. A növekvő megélhetési költségek mellett nem csoda, hogy a fizetésből nagyon keveset lehet félretenni. Ha egyáltalán sikerül, egy másik közvéleménykutatás szerint a legtöbben a holnaptól való félelemből takarítanak meg kisebb-nagyobb összegeket. Az átlagos romániai számára ez azt jelenti, hogy a törlesztő részletek, a közüzemi számlák és az alapvető bevásárlások kifizetése után nagyon kevés pénz marad megtakarításra, vagy váratlan kiadásokra. Jelenleg a fizetések és az árak közötti különbség lett a stressz fő forrása. Ezek azt mutatják, hogy sok munkavállaló az elbocsátástól és a gazdasági bizonytalanságtól való félelemben él. A feldolgozóipartól a vendéglátásig szinte minden ágazat munkaerőhiánnyal küzd Bihar megyében. Adrián Morár, a megyei foglalkoztatási ügynökség igazgatója szerint az alacsony bérek, az elvándorlás és az előregedés miatt egyre nagyobb szerepet kapnak a külföldi munkavállalók. Bár a munkanélküliség ráta alacsony, a vállalatok egyre nehezebben találnak megfelelő alkalmazottakat, különösen a szakmunkát igénylő területeken. A munkaerő iránti legnagyobb igény Nagyváradra és környékére koncentrálódik. Az ipari parkba érkező beruházások ütemét nem tudta követni a rendelkezésre álló munkaerő mennyisége. Morár szerint a helyzet ellentmondásos, mert Bihar megyében a munkanélküliség ráta jelenleg körülbelül 2%, ami gyakorlatilag megfelel a teljes foglalkoztatottságnak. A Bitdefender legújabb kutatása egy olyan veszélyes adathalász kampányra hívja fel a figyelmet, amely a vakációra készülő romániai turistákat veszi célba. A kiberbűnözők szállodák nevében küldenek üzeneteket a WhatsApp alkalmazáson keresztül, valódi foglalási adatokat felhasználva. A szakértők március óta követik nyomon ezt a kampányt, amelynek Románia mellett több mint 10 másik ország is célpontja. A csalók folyamatosan fejlesztik a módszereiket, egyre több szálloda nevében lépnek fel, és az üzeneteket több nyelvre, köztük magyarra és románra is lefordítják. A hagyományos csalásokkal ellentétben, amelyek általános adathalász e-mailekre épülnek, ez a hálózat valós foglalási információkat, személyre szabott üzeneteket és meggyőző képi elemeket használ.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Szabadon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. És legkedvesebb

0: A nagyváradi hőségben igazi felüdülés.
1: Slágerek!
2: Slágerek! Magyar kedvencek! Itt! A Plusz FM-en!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket. A jogsértéseket szigorúan büntetik. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, de a kárnyikula idején nem feltétlenül a hideg víz a legjobb választás. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Mától 4325 lej a bruttó minimálbér, ami nettóban 125 lejes növekedést jelent. A minimálbér megemelése 1.759.027 alkalmazottat érint. A július 1-ére tervezett emelést már tavaly év végén bejelentették. A vállalatok jó része beépítette az idei költségvetésbe a várható változásokat. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy a következő években szigorúan figyelembe vegyék a romániai vállalatok fizetőképességét, versenyképességük bizonytalan helyzetét, és hogy a populista megközelítések ne befolyásolják többé a minimálbér kérdését. Nyilatkozta a Mediafax hírügynökségnek Julián Lolia, a Concordia Munkáltatói Szövetség vezető közgazdásza. Mint ismeretes, Románia továbbra is egyike azon Európai Uniós tagállamoknak, ahol a legalacsonyabb a minimálbér, és összege nem haladja meg az 1000 eurót. Ellenőrzik a rendkívüli hőség idejére előírt munkavédelmi intézkedéseket, és a jogsértéseket szigorúan büntetik, közölte a munkaügyi felügyelőség vezető helyettese. Mihály Uká kijelentette, a vonatkozó jogszabályok értelmében, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot, a hőmérséklet páratartalomindex pedig eléri a kritikus 80 egységet, a munkáltatóknak intézkedéseket kell hozniuk a dolgozók védelmére. Biztosítaniuk kell személyenként 2-től 4 literig ásványvizet, a megfelelő szellőzést, a munkavégzés és az árnyékos helyen tartott pihenők váltakozását, a fizikai megterhelés csökkentését, valamint az egyéni védőfelszerelést. Továbbra is sorra dőlnek meg a napi meleg rekordok, és az előrejelzések szerint a szokatlan forróság velünk marad még egy darabig. A hőségriadó idején sokan ösztönösen jéghideg zuhany alá állnának, hogy minél gyorsabban lehűtsék magukat. Ez elsőre logikusnak tűnhet, de a kánikula idején nem feltétlenül a leghidegebb víz a legjobb választás. A cél inkább az, hogy a test fokozatosan hűljön vissza, nem pedig az, hogy hirtelen sokkot kapjon a nagy hőmérséklet különbségtől. Az egészségügyi ajánlások szerint a hőségben a hűvös zuhany vagy fürdő valóban segíthet a test lehűtésében. Emellett az is hasznos lehet, ha langyos vízzel nedvesítjük be a bőrünket vagy a ruhánkat, illetve nedveskendőt teszünk a tarkunkra.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma. Vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Súlyos aszfalthiány alakult ki a hazai piacon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentősen csökkent a céges szolgáltatások forgalma 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ágazaton belül csak a kommunikáció produkált növekedést. Leggyengébben a filmipar, a videójátékok és televíziós műsorok gyártása, valamint a műsorszórás teljesített. Az informatika bevételei is jelentősen megcsappantak. Még a fuvarozás terén nagy volt a visszaesés. Az év első 5 hónapjában a vállalati szolgáltatásokat nyújtó cégek forgalma 3%-kal volt kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A fuvarozás mélyrepülése egyértelműen annak a következménye, hogy erősen visszaesett a lakossági fogyasztás. Ráadásul az ipar is gyengén teljesít. A vízkorlátozást helyezett kilátásba a nagyváradi vízszolgáltató. Amennyiben az aszályos időszakban, kánikula idején továbbra is indokolatlanul magas lesz a vízfogyasztás. Közleményük szerint az aszály okozta alacsony vízhozam ellenére mindenhol megfelelően működött a vízellátás. De a Bihari megyeszékhely közelében lévő településeken jellemzően a kertek és a zöld növényzet öntözésére is használják a vezetékes vizet. Ennek következtében nagyon megnőtt a